ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a diszkós itt minden nap, este 8 órától. Élőben zenél nálunk, ma is jönnek, ahogy a hét minden napján, és természetesen óriási kedvenceket is készítenek. A Just Another Day mindjárt érkezik tőlük, előtte viszont Ray Daltont hozom a Do It Again-nel. Ez a rádió egy kellemes éjszakát.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha a 10 legmenőbb előadót kell most felsorolnunk, akkor Martin Garrix és Ed Sheeran tudja, hogy köztük lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők most közösen csináltak egy dalt. Egyébként hozzáteszem újra, mert már nem az első. De óriási lett a Repeat It, ezt indítom a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: A rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan. Itt lesz az újdonságok közül Shakira, a nagy klasszikusok közül Aaron Csupát is hozom, de Bibi Rexával is készülök. A kérdésben pedig a nyár egyik legnagyobb kedvence Alex Kenji és a Bambolé. Pár perc és a hírek után ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet, elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is a legnagyobb kedvencek szólnak változatosan. Köztük most az az előadó, aki fellépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon májusban, egyszerre tűnik közelének és távolinak, de hát ilyen ez itt szeptemberben. Ő Xcent, Szerával, Misha Millerrel a Don't Leave-el indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto, aki zenélt már olimpia megnyitón, és Shakira, aki zenélt már VB megnyitón, meg Final Show-n is, többször is, a legutóbbin is, ott ezt adta elő a Dynamo.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy az ország legjobb DJ pedig nálunk zenélnek a World Is My Radio Show-ban, meg a diszkósítben, meg a live mixben. Na hát, itt is lehet találkozni DJ Metzger Vickivel, a live mixben is többször megfordul. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal az igazi mai slágert hozza, ez az Éden itt a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

ez a Rádió 1 itt csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténerjáték pedig folytatódik, továbbra is ott az esély gyűjteni egy kulcsot, amivel valaki ki fogja tudni nyitni a Rádió 1 konténert, és minden ajándékot, ami benne van, el fog tudni vinni. A Robin Schulz jön közben, egy újdonsággal a Better Times, ezt választottam most itt a Rádió 1-en, kellemes éjszakát!

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük lesz a Swiss Disco újdonsága, de hozok egy nagy kedvencet David Guettától és Seattle-től a Titaniumot a következő órában, elsőként pedig Taylor Swift-től az Open Light-ot indítom majd. Alig pár perc is, jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre károsanyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, hétfőtől jön Balázsék őrült cipős kvíze. Elképesztő nyereményekért akár 100 000 forintot is lehet nyerni majd naponta. Balázséknál. Na, addig viszont én pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában is hozom a legjobbakat. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight-ot indít.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, pedig Minelli volt, aki nagyon-nagyon sok előadónak készít dalokat, nem csak saját magának írja ezeket, többek között Tinának is. Na, most viszont Kuki, aki ugyancsak nagyon sok dalt készít, ez például Garnerrel közösen a Fire-t indítom, délután 5 órától pedig természetesen ma is érkezik hozzánk, csak itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassátok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez

0: aki gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: perceket, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A fújdalásban például egy rádió, egy DJ. Regál Lili, az év DJ díj többszöri nyertese és a Hear Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összefog körment a rumi gyerekekért, vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Ismét összefog körment a rumi gyerekekért, jubilál a jótékonysági főzőverseny Körmenden, ahol immár 10. alkalommal rendezik meg a népszerű eseményt. Az ökocentrumnál ma 12 csapat készít különféle ételeket, a bevételből pedig ismét a rumkastélyban nevelkedő fogyatékkal élő gyermekeket támogatják, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Minden esztendőben megkérdezzük a rumiakat, hogy mire van szükségük, és jelezték, hogy mivel szeretnének önállósodni, melegen tartókat szeretnének vásárolni, ami a HCCP-nek megfelel ott az intézményen belül, nem olcsó dolgok, de bízok benne, hogy legalább egy 8 darabot tudunk vásárolni. Van olyan csapat, aki 2 félét is főz, hogy nagyobb legyen a választék. Becsület kassa, ez mindenkinek a saját belátására van bízva, hogy mennyit szeretne beledobni. A cél az, hogy 400 000 forintot legalább össze tudjunk szedni ahhoz, hogy tudjunk vásárolni a rumi gyerekeknek eszközöket.
1: Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-éig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity, Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr, Gráz, Ljubljana viszonylatban közlekednek. Szent Gotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. Ma Egyházas Radóc, Körment, Szent Gotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 000 fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor-zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet. Elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. a tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
4: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 12-e van a Máriák a névnaposok, sok boldogságot nekik, én pedig na náhogy hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan, nem sokára Joel Corey emenik és a Head and Heart, ő viszont Ray Dalton a Blood Running-nal, szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát szépen lassan azért megérkezett az ősz, eső is esett egész sok. Ha minden igaz, akkor talán hétvégén nagy rész nem fog esni, és ilyen 20-21-22 fokos napi csúcsok is összejönnek, az jó. Cyril, Mary Jo, Steel Into You, a hírek után ezt indítom. Aki pedig üzenne a számú 0620-3111-111.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre károsanyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft három finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újra hasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatom!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnek, akivel megfordult a világ az elmúlt egy évben, soha annyit nem koncertezett, mint idén, Loi. Az újdonság a David Puentezzel a Golden Summer, amit már is indítok itt.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Folyamatosan karbantartják a Vasi Skanzen zsúbfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rozs szalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladata a szlovén ház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsúppal fednek le, tájékoztat a Szombathelyi Televízió. Különleges tárlat nyílt a zarkaházi Szili kastélyban. A nagykörösi révai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vas vármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái. A művek eddig egy nagykörösi magángyűjteményben kaptak helyet, most azonban hazatértek Szombathelyre. A megnyitón Tóth Kálmán képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Horváth Soma alpolgármester beszélt a gyűjtés értékéről. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Mikáczi István kilátót is felújítják. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piactól a Spájzon konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzója. A terítéken a polgári étkezési kultúra a 19-20. Században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kulturált beszélgetésekről, egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027. január 31-éig látogatható. Hálaadó ünnepséggel emlékeztek meg a kőszegi református templom felszentelésének 30. évfordulójáról. A Csete György által tervezett épületet 1996. augusztusában adták át, azóta a helyi református közösség meghatározó otthona, tudta meg a Vármegyei Napilap. Több száz éves tárgyi emlékek kerültek elő a kiszáradt Gyöngyös patak medréből Vas Széchenynél. A Tóth Csaba festőművész és helytörténeti kutató által megtalált leleteket az örökségvédelmi szakemberek is megvizsgálták és megállapították, hogy azok a 16-18. Századból származnak. A tárgyakat jegyzőkönyvbe vették és a tervek szerint később Vas Széchenyben a helyi örökség részeként mutatják be, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elindult az azbesztmentesítés az Oladi platón, a 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Őszi-essé fordul az idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megkezdődtek a munkálatok az azbeszttel érintett területeken, Szombathelyen, az Oladi platón. A kivitelezés elsőként a szegélyek kialakításával indult, ezt geotextil és georács lefektetése, majd tiszta kőzúzalék és bitumenes záróréteg követi. A kivitelező 65 napos határidővel vállalta a munkát. Az érintett lakókat pedig előzetesen értesítik arról, mikor érkeznek az utcájukba. A város közben arról is döntött, hogy további 110 érintett területen elvégezteti a felületi lezárást, ahol pedig ez nem lehetséges, az azbeszttel szennyezett kőzet elszállítását tervezik, tudósít a VAOL. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os település index szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kis települések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel, olvasható a település index adatai szerint. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor, zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, hát ennyire lesz esős, azt majd meglátjuk, kirúgja magát, talán már annyira nem, mint a tegnapi nap. Itt viszont már is Taylor Swift jön, aki ugye bekerült a 30 aktuálisan élő legnagyobb amerikai dalszerző listára, ami azért azt gondolom egy nagy dolog. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadiú játéka indul, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni, szóval megéri játszani, addig meg, na nehogy élvezzük csak simán az igazi mai slágereket,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szombathelyi tűzoltókat jutalmaztak, börtönbüntetést kapott volt élettársa bántalmazásáért egy férfi. Intenzív vadászat indult az erdőkben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Szombathelyi tűzoltók is elismerést kaptak több évtizedes szolgálatukért. Németh János a megyeszékhely parancsnokságának különleges szerkezelője 30 évnyi munka után vehetett át szolgálati jelet. Ugyancsak elismerés jár Keresztes Lászlónak 20 év szolgálatáért, míg Halász Róbert Lászlót 50. születésnapja alkalmából köszöntik, adta hírül Avasi igazgatóság. Elítélték a férfit, aki volt élettársára támadt Szombathelyen, a vádlott tavaly decemberben egy üzletben szóváltás után meglökte és megütötte a nőt, majd arcon és homlokon fejelte. A sértett sérülései 28 nap alatt gyógyultak meg. A büntetett előilletű férfit 1 év 6 hónap börtönre ítélte a napokban a Szombathelyi járásbíróság. Az ítélet nem jogerős. Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet. Hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már záporzivatar. Éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolta, lassítunk, dehogy is. Továbbra is nagy lendület, nagy kedvencek, és jó kis ébresztő dalok, így fél hét után is a rádió egyen, a Penny Kettő Disco és a High Hopes jön.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki kulcskereső lázban ég, hiszen elindult újra a konténerjátékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat is. Egy nagyon fontos dolgot mondok most ezzel kapcsolatban. Hétfőn Atist extra kulcsokkal meg lehet találni majd a Corvin Plázánál. 10 óra után. Jó? Szóval aki néhány extra kulcsot begyűjtene, annak szerintem ez egy elég jó tipp. Ez meg egy igazi mai sláger most Kamráttól, a Hug Yourself, amit indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát igen, egyre inkább azért szeptemberi feelingben töltjük az időt, de legalább nagy hőség nem lesz. A következő órában pedig jó kis változatosság, amire lehet készülni. Hozom például Regán Lili újdonságát, de itt lesz Bibi Rexa, itt lesz egy nagy klasszikussal, Dua Lipa Physical-lel, a kezdésben pedig Sam Feld és Rosalind párosa. Nagy kedvenc, a Hard Like Mine. Mindjárt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
4: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
3: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
4: Jobb, ha felkészül.
5: Nagyon féltelek.
4: Ne lassíts!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
4: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
3: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
9: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
10: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szombathelyen, a Varasd utca egy szám alatt a Family Centerben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda!
11: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
12: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetések, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Macsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatja.

0: 5-ben. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Összefog Körment, a rumi gyerekekért vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Ismét összefog Körmend a rumi gyerekekért, jubilál a jótékonysági főzőverseny Körmenden, ahol immár 10. alkalommal rendezik meg a népszerű eseményt. Az ökocentrumnál ma 12 csapat készít különféle ételeket, a bevételből pedig ismét a rumkastélyban nevelkedő fogyatékkal élő gyermekeket támogatják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Minden esztendőben megkérdezzük a rumiakat, hogy mire van szükségük, és jelezték, hogy mivel szeretnének önállósodni, melegen tartókat szeretnének vásárolni, ami a HCCP-nek megfelel ott az intézményen belül. Nem olcsó dolgok, de bízok benne, hogy legalább egy 8 darabot tudunk vásárolni. Van olyan csapat, aki 2 félét is főz, hogy nagyobb legyen a választék. Becsület kassa, ez mindenkinek a saját belátására van bízva, hogy mennyit szeretne beledobni. A cél az, hogy 400 000 forintot legalább összetudjunk szedni ahhoz, hogy tudjunk vásárolni a rumi gyerekeknek eszközöket.
2: Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-éig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity, Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr, Gráz, Ljubljana viszonylatban közlekednek. Szent Gotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. Ma Egyházas Radóc, Körment, Szent Gotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 000 fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
4: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek.
2: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor, zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most például az énekesnő, aki ennek az évnek az elején egy óriási restartot nyomott, kirúgta a kiadóját,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig a Rádió 1 DJ-je, háromszoros év DJ-je, díjnyertes Regál Lili érkezik, aki ezen a nyáron extrán sokat dolgozott. Volt olyan hónap, amikor 26-nál is több fellépése volt egy hónap alatt. Azért az egy nagy kör. De hát, akire igény van, annak mennie kell. Az igazi mai slágerek között pedig mutatom tőle a legújabbat, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult az azbesztmentesítés az Oladi platón, a 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Ősziessé fordul az idő. Köszöntöm, Árman Évi vagyok. Megkezdődtek a munkálatok az azbeszttel érintett területeken, Szombathelyen, az Oladi platón. A kivitelezés elsőként a szegélyek kialakításával indult, ezt geotextil és georács lefektetése, majd tiszta kőzúzalék és bitumenes záróréteg követi. A kivitelező 65 napos határidővel vállalta a munkát. Az érintett lakókat pedig előzetesen értesítik arról, mikor érkeznek az utcájukba. A város közben arról is döntött, hogy további 110 érintett területen elvégezteti a felületi lezárást, ahol pedig ez nem lehetséges, az azbeszttel szennyezett kőzet elszállítását tervezik, tudósít a VAOL. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os település index szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kis települések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel, olvasható a település index adatai szerint. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor, zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. És ne feledjük, a konténerjátékunk pörög tovább, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és aki szeretne magának extra kulcsot meg, hát akár Attissal találkozni annak, a tuti tipp jövő hétfő Corvin Plaza, ott lesz a stábunk, ott lesz Attis, és lesz nála egy csomó extra kulcs, amit be lehet zsebelni, jó? Tipp, amit megsúgtam, mellé pedig indítom az igazi mai sláger, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, ami érkezik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 8 óra előtt járunk, aki most ébredt, azoknak szép reggelt, olyan tekintetben szuper időben kapcsolódnak be, hogy mindjárt jönnek is Balázsék, a Balázsék Weekendet, 10 órától pedig ma is pörög majd a rádió egy top 50, az elmúlt 1-7-50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, de egyébként is megállás nélkül hozzuk az igazi mai slágereket, most például Lost Frequencies és a Basti, a Head Down, amit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást itt a Rádió 1-en. I was the...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
9: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
10: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
11: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetése, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
12: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
13: Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik. De szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyarszombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tök Fesztivál, a Családok Fesztiválja.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
14: Hétvégén nem kelünk korán. De töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szombathelyi tűzoltókat jutalmaztak, börtönbüntetést kapott volt élettársa bántalmazásáért egy férfi. Intenzív vadászat indult az erdőkben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Szombathelyi tűzoltók is elismerést kaptak több évtizedes szolgálatukért. Németh János a megyeszékhely parancsnokságának különleges szerkezelője 30 évnyi munka után vehetett át szolgálati jelet. Ugyancsak elismerés jár Keresztes Lászlónak 20 év szolgálatáért. Míg Halász Róbert Lászlót 50. születésnapja alkalmából köszöntik, adta hírről Avasi igazgatóság. Elítélték a férfit, aki volt élettársára támadt Szombathelyen, a vádlott tavaly decemberben egy üzletben szóváltás után meglökte, és megütötte a nőt, majd arcon és homlokon fejelte. A sértett sérülései 28 nap alatt gyógyultak meg. A büntetett előilletű férfit 1 év 6 hónap börtönre ítélte a napokban a Szombathelyi járásbíróság. Az ítélet nem jogerős. Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumoknak felelősségét.
2: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor-zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
6: Okay. Gyere le!
5: Na tessék, van egy fürdőkádunk,
7: igen.
5: Van egy halálfejünk,
7: igen.
5: Van egy késünk, és van egy...
7: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
5: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
6: Szihó!
5: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kés, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
6: Meg a mama, aki ül a fotelba.
5: És felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Egy korsó sör.
7: Igen.
5: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
7: Hát ezt ki nem tudja.
5: Na bárki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
7: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
5: A fog, A bagira?
7: A bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó? Mert örülnek.
6: Szóval, mint a Balázs szokott nézni.
5: Valami szaraz a fossal. Aminek az első része szar, a másik a fos, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzumom. Isten hozott az én világ.
7: Másnaposok.
5: Ez a másnaposok. Hát amikor hát kiveri a fogát...
6: Hát mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
5: ott a tigris. A sör, az inkább a buli, meg az alkohol, ugye, ők berúgnak. Oké. Látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig. Hát ne legyetek ilyen gyilkosok. Hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
6: Mm-hmm. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
5: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Jó, de jó film, de szeretem. Meg van Anna?
6: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
5: Shrimp?
6: Igen. Forrest Gump.
5: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van. Tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik. A futás az ugye nagyon klasszikus. Az érem az nem tudom. És akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
6: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
5: Igen.
6: Nagyon szeretem ezt.
5: Zseniális egyébként. Oké. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
6: Egy DNS-t a majom.
5: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belearadtam a pultba.
6: Na, az amerikai história X.
5: Az már nem bántottak. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
6: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptak. Senki nem érti.
5: Karácsonykor egy csomó szaloncukort küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldtek DNS-eket.
6: Akár nem is kérdez, miért küldtenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
5: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
7: Az a szúnyog, hát az van moszkító, az van benne a izébe, te, a botjában az öregnek.
6: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó
5: olyan,
6: is.
5: Olyan, hogy bicska, és ki van hajtogató belőle, 6 körömvágó, 4, és az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
6: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestizik meg, hanem az egy tudós.
5: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legjobb. Szaloncukor a DNS-t, te majom.
6: Nem látod.
5: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dínót.
7: Hát miért nem írja föl?
6: Mert vagy egy Jurassic Park, vagy egy Boldog Karácsony T-Rex című film.
5: Igen, Karácsony T-Rex.
7: A múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
5: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, ilyen sekvélyéknek készülni?
6: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
5: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film lesz?
6: Ez valami székely film lesz.
5: Miért kell minden tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor, meg svájci bicska. De nem, most mondnak. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park.
6: Jó,
5: oké. Mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
6: Madagaszkár.
7: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy víziló.
6: Az víziló.
5: Ja, bocsánat.
6: Te... Hallod, de...
5: Jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
6: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
5: Hát egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
6: Igen.
5: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan. Hát,
6: mit csináljak az intelligenciámmal?
7: Kicsit fogd vissza. Bámulatos film ismeretével.
6: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
5: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni
6: akartok. Végre történik valami.
5: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár.
6: Igen.
5: Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
6: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Az... Istenem, ezt én nekem kell elmondom neked?
5: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
6: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
5: Ez igen, ez könnyű, ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
7: Nem... Kosárlabda volt,
5: elnézést.
7: Szerintem is kosárlabda volt.
6: De az ott nem egy kosárlabda.
7: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
5: Jó, nem, az ugye, a filmbe két óra.
6: Egy strandröplabda.
5: Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
6: Nem, Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
7: Wilson.
5: Wilson volt, a persze.
6: Wilson volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
5: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? Okay? És itt van vége a teszek. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
6: Na jó, akkor...
5: Jó, mindenki elmondta.
7: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
5: Jó, tessék.
7: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
6: jó,
7: meg kitalálni, hogy mi a
6: egyet.
7: Film.
6: Jó, jó, jó tessék, egyet.
5: De csak okay. Emojikban mondjad.
6: Jó,
5: okay.
6: Egy X, tudod, ez a piros X, amikor...
7: Igen,
5: egy piros X.
6: Igen, egy koponya.
5: Koponya.
7: Piros X, koponya.
5: Ez egy magyar film.
6: Igen, és ennyi.
5: Piros X.
6: És egy koponya.
5: Van egy piros X.
7: Koponya.
5: Hát még egyszer mondom, hogy piros X. Nem mondtam, hogy van egy piros X.
7: Kicsit
5: beakadt ez a piros X. És piros van X. Egy koponya.
6: Igen.
5: És ez egy magyar film.
6: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
5: Fektetett 8-as. Hát. Piros X és a koponya. Hm. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Uh-huh. Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
6: Koltai Robert?
5: Igen.
6: Sose halunk meg?
7: Hát
5: mondjuk egyébként...
7: De
5: tehát nem, koponya nem is a, az X, hogy tehát nem a, mi nem halunk meg.
7: Nem a,
6: sose halunk
7: de
6: meg.
7: Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
5: Igen. Tehát,
6: hogy...
5: De a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, nem a szomszédok, akkor berakok ezért sok embert egymás mellé. És akkor az a szomszédok. Sose, mint az X, a sose.
7: Az a sose, a halál. Sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
5: Az örökké meg a sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
6: Figyelj, amúgy látod.
5: Neked este 8-ig.
6: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
7: Na, jó. Akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
5: Magyar film?
7: Magyar film.
5: Gyémánt, igen.
7: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
5: Jó, a film címe, igen.
7: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki így öleli.
5: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
6: Kincsem.
7: Azaz, megvagyok.
6: Tessék.
5: Hallod?
7: Hogy egy ötös.
5: Komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
7: Azaz, Fari!
5: Rágja, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
7: Kincsem, az enyém, én kincsem.
5: Figyelj, Zsűl, ha ez kettem, minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl?
6: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
5: Jó, várjál, még egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
6: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
5: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
7: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
5: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
6: Ennél tetszett benni.
7: Tényleg a szobában maradsz.
5: Elmegyek egy tüdőszűrésre, úgy érzem. Sátán tangó. Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő 3 tippet adott, 3 külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
7: Uh-huh. Igen.
5: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom el, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
6: Az elejéről lehagyta elég fontos.
5: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
6: egy születés, ami torta.
5: Az egy születés.
6: Az a Titanic.
7: Hajó,
5: az
7: hajó.
5: A Titanic. Jó.
7: De hogy is ez a pogány Madonna.
5: Hajó,
7: mondtam, hajó, lány, szíve, fiú. Ez
5: nem,
7: pogány.
5: Bújtoristán.
6: A pogány Madonna akkor izélen, akkor ilyen egyházi gyerek lennének lehúzva.
7: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a pogány Madonna. Te.
6: Hal!
5: Akkor, jó, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
6: nem,
5: egy hajó.
6: Az, a Titanic.
5: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 oda, pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerőjel a Magnón.
7: Igen.
5: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
7: Egy-két új.
5: Bocsánat, egy-két két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, 2 darab 8-as, és egy tűzjel.
7: Az anyja úristen.
5: Na, tehát egy jobb...
6: Tehát egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik nem nejt még a rádióban, valaki hallja ezt a műsort. Igen? Igen?
7: Oda visszatekerő.
6: Rewind and forward.
5: VV meg RR, vagy FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. 2 darab 8-as és egy tűzjel. Na tessék, mi ez a film, amit Anna feladott?
6: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
5: Igen, holokauszt film.
6: Hát a 8-8.
5: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
6: Jaj, várjál, de már nevezem, lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az a játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
5: Egy kézjel, ami V-betűt mutat, egy tűzjel és kettő darab 8-as.
6: Addig keresed, hogy meg nem találd az, ami tetszik neki, egy kézjel. 8-as, a végén pedig tűz.
5: Aha. Szabad a gazda Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
7: Mi lehet ez?
5: Egy előretek...
6: Jászd újra!
5: Egy előretek... Vissza a jövőbe!
7: Jó, milyen Anna? Jövő?
6: Én ezt, figyelj, bizonyos kor felett nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
5: Nem láttad a vissza a jövőbe?
6: De én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide?
7: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
5: A kettő darab 8-as meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a vissza a jövőbe.
6: A 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért
5: mondom. Senki se jobb nálam a vissza
7: a
5: jövőbe.
7: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
6: toronyba. De ez a villám.
8: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje
7: tűz
8: azt a határt.
7: Az a
5: hogy
7: az...
5: életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
8: Így van, ugye? Az 148 km/h. Ennyi.
5: Engem senki nem nevezhet.
6: Nyuszinak.
8: Ez az, így
5: van. Nyuszi vagy, McFly. Új, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
6: És engem nem hívtam meg erre a rendezvényre.
5: Mert nem, spontán rendezvény volt.
6: Hát a két kedves
5: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévében. Jó, mondom a harmadikat. Jó? Egy lufi.
7: Egy lufi.
5: És egy bohóc.
7: Az a horrorfilm.
5: Ez a Stephen King. Igen, ez az az. Ez az az című film. Ez jó, azt mondja, hogy szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
6: Ez a lufi, a bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
5: A lufi és bohóc, ez a, igen, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
7: Igen.
5: Tehát egy ilyen covidos maszk.
6: Állatos énekes.
5: Náragudj.
7: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
5: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
6: Bárányok hallgatnak?
5: Bárányok hallgatnak, így van.
6: Jó.
5: Egy hatalmas padlizsán.
7: Igen.
5: Egy Renault jel.
6: Ez eddig Rokko, a szombaton.
5: Rokko, visszavágy! Nem, ez most
6: átadik. Ez én a lovin. Igen. Kocsival mentem. Hol lehet hozzátok?
5: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló nagy hullám. Egy nagy
7: szörfös hullám.
5: Igen,
7: nagy szörfös hullám.
5: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
7: Uh-huh. Szandokán!
5: Nem.
6: Igen.
5: Te az öreg búver, Szandokán. Hülye vagy, századforduló 1910.
7: Igen, és?
5: Igen, egyébként az is film.
6: Ez a pi élete szerintem.
5: És a pi élete.
6: Ez.
5: Egy csónak és egy tigris.
6: Igen.
5: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
7: Ó, kincs, ami nincs!
5: Hát ez...
7: Mi japán? Bocsánat.
5: Egyébként nem rossz,
7: japán,
5: kincs, ami
7: japán,
5: nincs.
7: Amerika,
5: Amulu,
7: és az öreg dobálta
5: a bombákat. Jó, de gondoltok egy háborús filmre, háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
6: Jó reggelt, Vietnám.
5: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
6: Az a romantikus film, az az
7: izé. Leszik a lény.
6: Rájött az egész megmentett.
7: Mazsinó vonal.
5: Pörhábőr, hát a Pörhábőr.
7: Pörhábőr.
6: Én ezt nem is néztem meg.
5: Nem láttad a Pörhábőr? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori
6: nem
5: megvan?
6: Nem szeret az ilyen
5: kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
6: Izgalmas
5: hang. Jó, mondom a következőt, oké?
6: Oké.
5: Azt mondja, hogy... Egy farkas fej. Egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
6: Partizán.
5: Gulyás Marci.
7: Hogy jön ide Gulyás Marci?
5: Egy szívjel, igen. Egy nő, és egy...
6: Farkasokkal táncoló.
5: Nem.
6: Hát táncosokkal farkaló.
7: Hold, fél hold.
5: Farkas és
7: egy... Jumurjack, fél hold.
6: Nem, az a film, amiben...
5: Igen.
6: Mi annak a cím?
5: Farkassá, vámpírá változnak, több rész is volt benne.
7: A
5: Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
7: Twilight.
5: Sorry, Twilight.
7: Jó.
5: Jó.
7: Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
5: Meseautó.
9: De szar,
6: amúgy imádtam.
5: Jó, várj, micsoda
6: kapja. Jó, tehát Stoll András akkor egy sex idol volt.
9: Igen, sex idol.
6: Sex idol volt. Igen, és az Unodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen. Igen, igen.
5: Az milyen volt?
6: Jó, akkor ez.
5: Oké, oké.
9: Okay, okay. De egyébként kedvenc filmet. Unodi
6: Eszter, külföldi,
9: ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
5: Cabrio.
9: Cabrio, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmet.
6: Fogd a nőt és fuss.
5: Cabrio, csaj, egy...

0: Nem
1: kell Blue Black Mountain-ra, mindig elbőgöm magam, nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket, ugye 60-as évek Amerikája.
0: A verekedő szex tetszik benne?
1: Minden tetszik benne, nem tudom.
0: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi.
1: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
2: Na.
1: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
0: Benjamin Button.
2: Ó, de
0: Könnyű.
1: A Benjamin Button. Könnyű. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az az, hogy... Kérdezzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
0: Jó.
1: Ez a megfiatalodó igen. csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
2: De én... az.
0: Jó, mondok én is.
1: Na tessék, igen.
0: Szőnyeg, majom.
2: Aladdin.
1: Nálam az előszobában.
2: Aladdin.
0: Ez Balázs hétvégi program.
1: Szőnyeg, majom, micsoda?
0: És a sapka, kis sapka.
1: Ja, Aladdin.
0: Na, látod, ilyen
1: jó, jó, hát jó, most érted. Hát most
0: jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
1: Cowboy, és ez film?
0: Sorozat.
1: Cowboy kalap,
2: ló, olajfúró
1: torony, Dallas.
2: Nem.
0: De.
1: Dallas.
0: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben, Feri?
2: Nem a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de
0: hogyan jártak
2: azért nagy autókkal is jártak.
1: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hát hogy...
0: Igen. Ezt majdnem eltapost a Samantát egyszer.
1: Jó? Na jó, vagy gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
3: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összefog Körment a rumi gyerekekért, vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Ismét összefog Körmend a rumi gyerekekért, jubilál a jótékonysági főzőverseny Körmenden, ahol immár 10. alkalommal rendezik meg a népszerű eseményt. Az ökocentrumnál ma 12 csapat készít különféle ételeket, a bevételből pedig ismét a rumkastélyban nevelkedő fogyatékkal élő gyermekeket támogatják, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Minden esztendőben megkérdezzük a rumiakat, hogy mire van szükségük, és jelezték, hogy mivel szeretnének önállósodni, melegen tartókat szeretnének vásárolni, ami a HCCP-nek megfelel ott az intézményen belül. Nem olcsó dolgok, de bízok benne, hogy legalább egy 8 darabot tudunk vásárolni. Van olyan csapat, aki 2 félét is főz, hogy nagyobb legyen a választék. Becsület kassa, ez mindenkinek a saját belátására van bízva, hogy mennyit szeretne beledobni. A cél az, hogy 400 000 forintot legalább össze tudjunk szedni ahhoz, hogy tudjunk vásárolni a rumi gyerekeknek eszközöket.
1: Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-éig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity, Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr, Gráz, Ljubljana viszonylatban közlekednek. Szent Gotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. Ma Egyházas Radóc, Körment, Szent Gotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 000 fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor-zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Gyerekek, mondjátok meg nekem azt, hogy van, hogy valaki bemegy egy Fóti Aldiba, és ellop 160 tábla csokoládét? Ezeket értitek? Hétvégi hír, szintén. Nem mindennapi fogás miatt keres egy férfit a rendőrség, akit nem kaptak el, ő bement a Fóti Aldiba, és több mint 200.000 forint értékben csak és kizárólag csokoládét lopott, 160 tábla.
2: Hogy vitte ki?
1: Hát a 160 tábla.
2: Azért az...
1: Na, ha egy cent is egy tábla. Azért az számold össze, hogy az mennyi.
3: Tehát annyi nincs is a polcon.
1: Hogy vittő el 160 tábla csokoládét? Jó a szám, tényleg, annyi nincs kirakva a polcon. Nem néhány tábla édesség tűnt el, hanem 160 darab. Fél hatkor ő bement a Fehérkő utcai üzletbe, összesen 160 tábla Mozerot csokoládét pakolt össze. Hogyan?
3: De még itt az sincsen, mert hogy van kép az elkövetőről.
1: Kép van az elkövetőről, üres kosárral itt még jelen pillanatban.
3: Egy húzogatós kocsit húz maga után, tehát még csak az sincsen, hogy a gurulósnak az aljára beteszed, mint a karton tejet, és
1: igen,
3: akkor azt
1: hogy
3: nem veszi
1: áthúzod.
3: És kitolja, hanem ez a gatyájába rakta be.
1: A férfi 120 tábla csokoládét, és további tejcsokit, és további 40 tábla étcsokoládét tett a bevásárló kosárba, fizetni azonban elfelejtett. Nem fér be, mert hogy nem sima. Kocsit húzott, ő egy sima kosarat fogott. Abban nem fér be 160 tábla csokoládé.
3: De hogy az arról szól a száma, hogy viszi ki?
1: Nem tudják, mert itt van egy rendőrségi fotó, itt még semmi nem volt a kosarába. Gondolom, itt érkezik az űrge. Itt fényt kap,
3: igen?
1: És azt mondja, hogy oké, csoki. És belepakolta valahogy a kosárba 160 táblát, ahhoz azért nagyon kell logisztikázni. Ugye ez az a kosár, amit itt tudsz magad után húzni, tehát kicsit mélyebb és nagyobb, mint egy sima bevásárló kosár, de mégsem akkora, mint a kocsi.
3: Ha 160 darab csokoládét belerakok ebbe a kosárba, és mondjuk kimegyek annál a kasszánál, ahol éppen nincsen kasszás, hát azért ez feltűnő, tehát ezt rángatni kell.
1: Persze.
3: Ezt húzni kell, tehát ez valakinek fel kell, hogy tűnjön.
1: Átjutott.
3: Nem tudom, hogy voltatok-e mostanában Aldiban. Láttatok-e, hogy mozognak a biztonsági őrök?
1: Nehezen. Nehezen dadogva.
3: Abból indulok ki, hogy ő fülön csípe bárkit.
1: Igen, hát de nem kicsi veszély. A megpakolt kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan kihúzta, és áruval együtt távozott az üzletből. A rendőrség számítása szerint 200.000 forint értékben lopott csokoládét. Zseni, egyébként zseni a patán.
2: Se a pénztárosok, se a vásárlók, se a biztonsági őr ezt nem akadályozta meg, vagy hogy nem vették észre. Egyébként azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mintha ez tök természetes lenne.
1: Oké, hogy csinálod? Beállsz a kasszához, ott te kifizetsz valamit, hogy lássák, hogy te a kassza
3: mellett
2: egyetlen csokit.
1: Mert hogy egyébként nem néznek át a kosaratba, hogy abból te mindent fölpakoltál a szalagra. Tényleg senki nem nézi meg.
3: De ha a kosarat kiviszed, tehát hogy ha kiviszed, nem is a kasszánál, hanem kiviszed az épületből,
1: kiviheted.
3: Akkor az bepittyeg.
1: Nem, szerintem a csoki nem pittyeg. Miért pittyegne a csoki? Alkohol szokott pittyegni.
2: A nagyobb értékű dolgokra
1: tesznek pittyegőt. Sima csokin szerintem nincsen pittyegő.
3: De hogyha kihúzta a kosarat, a kosár az bepittyeg, de hogyha fogom és kiviszem oda az előtérbe, azt ki kell pakolni. Tehát az is egy elég látványos aktus.
2: De nem, meg...
1: Szerintem ő nem pakolta.
2: Kosárra húzta ki a kocsi.
1: Ő kihúzta, fogta, berakta a 160 táblát, ahogy nem tudom, hogy jön ki a kosárba. Átment valahogy a pénztáron, átjutott a biztonságon, és ő kivitte a kocsiig. 200.000 forintbe lerabolta az Aldit, 200.000 forintnyi csokoládéval. Kivitte a kosárba.
3: Mindegy, azért mondom, mert a kiáratnál van egy pittyegő, és a kosarat nem a csokoládét.
1: Nem pittyeg a kosár. Én számtalanszor kimegyek, és soha nem pittyeg.
2: Ma 35 kosara van otthon.
3: Én máshol csak tudja. Nálunk pittyeg a kosár.
1: Hogy lopsz? Megmondom én, hogy lopsz.
2: Hát vekerle, Juli, vekerle.
1: Hát vekerle, ott lopják pittyeg a kosara.
3: Ott én is pittyegek.
1: Ne haragudj, ez Buda.
2: Ott azért nem gondolják.
1: Igen, mi nem lopunk kosarat. Ti megeszitek a kosarat, vekerle, eltüzelitek.
3: Sőt, azt mondod, visszaintegetsz, és azt mondod, hogy majd bedobom az árát.
1: De várjál, ki ne talál, nálatok pittyeg a kosár?
2: Dehogy pittyeg.
1: Orkok földjén vagy urukhályokon.
3: Ott pittyeg a
1: kosár. Azért pittyeg a kosár, mert valószínűleg nálatok sok kosarat lopnak.
2: Vagy mert te is lopsz, és benne van egy pittyegő.
3: Amikor meglátnak engem, nekem már saját kosarat adnak. Adjátok neki a pittyegőst. Szerintetek a csokilopós az belépett, és eldöntötte, hogy ma csokoládét lopok, vagy célirányosan
1: Szerintem ment? Célirányosan ment. Ez nem ott kapsz fény 160 tábla csokira.
4: Tippelgessetek, még tippelgessetek, én tudom a megoldást.
1: Már a csokinak?
4: Igen.
1: Nálad pittyeg a kosár?
4: Nem pittyeg a kosár.
1: Nem pittyeg a kosár.
2: Normális helyen lak.
1: Veletek mi van ott Mordorja? Mordor sötét.
4: De nem lehet, hogy a pacemakeret? Múrja
1: bárjáiban.
3: Amit lehet visznek. Kosarat, csokoládét, bármit.
1: Ahogy áttolod a kassza előtt a kocsidat, azt mondják, a kasszásnál automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera. Wow, ezt én nem tudtam. tudtátok, hogy alul van kamera? Hát akkor nem fogok lopni.
4: Mi? No. Kosárba alul,
1: a kassa előtt a kocsidat, igen, tehát ugye alul nem teszed fel a szalagra, alul áttolod, a kasszásnak automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera.
4: Ja, hogy fölül, ami föl van szerelve a
1: szerelőt. Vagy neki van bent egy kosár, nem fölül, hanem lehet, hogy alul a futószalag alulról föl van rakva egy kamera, hogy te ne tudd átvinni a tudatot. Tudtátok, hogy ott van kamera?
3: De egy kis növésű alkalmazottnak van két lyuk kiváltó, kukucskák
1: kifelé. Hibajá, lopják a csokit.
3: Én itt valamit látok. Na, mi a megoldás?
4: Nem, de nem akarom elmenni, tényleg tudom a megoldást.
1: Nem, majd rájövünk, várjál. Aldinál, Lidlnél már a kasszánál van kis kamera, akkor itt van, ami a fölött felé van irányítva, azt nézi, hogy mi van a kosárban. Tehát valószínűleg régen sokan loptak úgy, hogy fölpakoltak valamit a szalagra, alul áthúzta a kosarat, az tele volt, a biztonságőr látta, hogy fizet, de alul kivitt egy csomó mindent, amit nem pakolt föl a szalagra.
4: De azért milyen játék ez, nem? Hogy mindig tulajdonképpen ki kell játszani ezeket, a borzasztó.
3: Ki figyelte, hogy mikor van kisebb forgalom? Vajon az ilyen az előre megy, és csetterep szemlézik?
1: Ezt el tudom képzelni egyébként simán. Azt igen, 200.000 forintnyi csokoládért simán terep szemlézze. Az sok.
3: Délelőtt kevesebb az alkalmazott, nem tudják annyira figyelni. Most Jolika ül bent a kasszában.
1: No, oké, de azért várjad, de azért 160 tábla csokoládé, az megtölti az egész
4: azért
1: kosarat.
4: Az mennyiség.
1: Az mennyiség, az feltűnik mindenkinek, hogy az húzott ki magad után.
3: Le kell szedned az egész polcot. Én körülnéznék a környékbeli aluljárokban, mert általában odáig jutnak ezek, és ott szokták árusítani. Uh-huh. Ott kell őt fülön csípni.
1: Az simán lehet. Azt mondják, hogy a megoldás, hogy a csokinál van egy nyereményjáték, a legnagyobb esélye az összes csokit megveszed. Kinézed a kódot és beküldöd, a nyeremény a tiéd.
4: Willy Wonka, persze. Mint a Willy Wonka, persze.
2: Megrendelésre csinálod, tehát van dílered, aki átveszi, van egy nem tudom, egy büfés valahol,
1: ez egy
2: vagy egyesével elkezded árulni az interneten, hogy a most a 400 forintos Lidli csoki 200
1: nem,
2: évihető.
1: A mennyiség alapján ez valamilyen megrendelés. Vagy egy kis boltba végezte. Vagy egy kis boltba
3: végezte. Én aluljáróban keresném az elkövetőt. Egyébként az szokott lenni, hogy ilyenkor ott lemész az aluljáróba, és akkor ott vannak kirakva ilyen papuncsak.
4: Csoki, cigi.
1: Aha. Azért ez jó, gyerekek, mert itt nagyon sokan írják, hogy hányszor tolták ki, hogy egy zsugor víz volt alul, akkor ezek után óvatosan. Tehát ugye fölraksz egy ásványvizet, alul meg van a két rekesz ásványvizet, kamera van. Úgyhogy jó. Oké, önkiszolgáló kassa, tessék.
3: Az bonyolultabb, mert hogy ott mindig van egy ember, aki igen, csak a vonalkódos blankettával enged ki. Tehát, hogy ott nem tudsz bármit kivinni.
1: Na, de ott tudsz egyet kifizetni, a többit nem rakod föl mérlegre.
4: Hát azért az mennyiség, azt azért tényleg figyelik. Tehát azt azért onnan művészet úgy kivinni, hogy ekkora mennyiséget.
1: Én azt hiszem az önkiszolgáló kasszában, hogy eleve az a prekoncepció, hogy tolvaj vagy. Nem? Tehát, hogy ha önkiszolgálóhoz vagy, eleve gyanús vagy. Nem az van, hogy te egyébként segíted a boltosokat, hogy gyorsabban akarsz végezni. Önkiszolgáló kasszába azért mész, hogy izzadságszagú ibolya ott lihegjen mögötted.
4: Sajnos
1: mert biztos, hogy lopni akarsz valamit. Tehát kicsit te már tolvajnak vagy titulálva rengeteg hipernek az önkiszolgáló kasszába.
2: Sajnos van alapja.
1: Beáll mögéd a 150 centis néni, és úgy néz. Érted, nem fogom ellopni azért a karaván sajtot, csak hadd vásároljak nyugodtan.
4: Igen, de van
1: ne tessék tolvajnak nézni. Az nyilván lesz. Ott sokat lopnak.
3: Az ásványvíz, tálca, sör.
4: Igen, így van.
1: Jó,
4: így
1: csak
4: van.
1: Mondjuk gyerekek, mondjuk óvatosan, mert alul kamera van, ezt mi se tudtuk, de alul kamera van. Tessék, Anna, mi a megoldás?
4: De akkor elmondjam a frankó?
1: Mondd el, mi a megoldás?
4: Az ő úgy lopta el, távol álljon tőlem. Óriás, de tudom, hogy katya. Ő hogy csinálta, mert megírták már egyébként. Úgy csinálta, képzeljétek el, hogy a bejáraton ment ki. Tehát a bejáraton megvárod, még valaki bejön. Ugye nem nyílik ki a fotócellás ajtó, aki akarsz menni a boltból, hiszen bejáratnak hívjuk. De ha valaki bejön, ő azon ki tud menni. És ő ott tolta ki a csokoládét.
1: Ja, tehát ő visszament a bejárathoz, és visszafele kísérte.
3: A kiárat az ugye az közös, tehát az automatikusan nyílik, tehát csak vissza kell.
1: Ezt köszönöm, ők egy hülye csávó. Fura nem jutna ez eszembe, hogy
4: hát,
1: így
4: nem vagy tól,
2: mert nem jár nem erre az agyat, hát persze.
1: Nem így lopja.
4: Nem műsorvezet, emlékeztetnél.
3: De kérdezd Annát is, hogy továbbképzést tartják.
1: Vissza a bejárathoz.
4: Bejárathoz vissza.
1: Halljátok, hallgatok. Hát vissza kell menni a bejárathoz. Hát normálisak vagytok, kimentek a bejárathoz.
4: Breaking, mindenki menjen oda.
1: Most menjetek be az
4: agyba. Biztonsági őrök a bejárathoz.
1: Aha, és mert mi is hol áll a biztonsági őr? A kijáratnál.
4: A kijáratnál.
1: Hát a csáv, hogy Al Capone. Lerabolt őket csokoládéval, kiment a bejáraton. És nem csipog semmi.
3: Nem csipog semmi, és egy fáradt géphang bemondja, hogy kérjük, minden esetben a kijáraton keresztül hagyják el az épületet. És csak egyrészt meg szalad a 160.
1: Igen, és hátra ment, hogy ne legyen feldűnő.
3: Egy ilyen csokitól, vagy ő vajon, nyilván nem ez nem a lakókörnyezete, tehát nyilván nem oda jár általában bevásárolni, tehát átmegy mondjuk egy másik kerületbe. megtalálják ezt az embert.
1: Nem tud, szerintem eszünkbe nem jutna, hogy milyen ellátási láncok vannak, meg ő ezt hogy adja el. És a kispesti aluljáróba, meg a kisboltokba, meg a 0-24-es éjjel-nappali bők, ez aztán bemegy, és simán el tudom képzelni, hogy kínálja féláron, negyedáron. 1000 fontos csoki, 800 fontos csoki, 200-ért izé kiszór 10-et ide, éjjel-nappaliba 10-et oda, hát gondolod, de féláron van.
4: Nekem meg lenne a büntetése azonnal, tehát hogyha én lennék, tehát megfogni, és akkor utána betenném a csokoládégyárba.
3: Véresre verni.
4: Valami, nem, dolgoznia kellene. Tehát ezt az árat, amit ő ellopott, ezt mondjuk azt mondom, a háromszorosát, egy 600.000 forintot ledolgoztatnék vele futószallag mellett kőkeményen.
3: Aha. Azt hittem,
4: pakolna csokoládékat.
1: Hát részése dolgozott ő már futószalag mellett. Azért
4: én is azt tehát, gondolom. Van, igen, de mondom, csak egy bévés ruhába tette.
3: Is jöttek képzeltek.
1: Tehát volt, hogy már mindenhol, igen. Aldis vagyok, az ilyen lopások mindennaposak a boltokban, a bejáraton és a vészkiáraton viszik ki az árut. Vészkiárat, azt sem tudom, hol a vészkiárat. Vészkiáraton kiviszi az árut.
2: És ha például olyat lop, amin van a pittyegő, mert a csokin valószínűleg nem volt. Tehát ha mondjuk italt lop, és a bejáraton megy ki, ott nézi a csipogót.
4: Igen, drága, igen, abszolút.
1: Drága tolvaj hallgatóim, tudjátok már rutinosok.
2: Rutinosak vagytok ebben.
1: Írjátok meg nekünk, hogy a bejáraton viszek ki egy 20.000 forintos viszkit, az vajon becsipog-e?
2: Becsipog-e, mert a kijáraton biztos, hogy van a csipogó kapu, de a bejáraton, hát minek lenne, hiszen ott még csak bejössz.
3: Ilyenkor van valamiféle eljárás, számon kérik mondjuk a biztonsági őrt, hogy hol volt, vagy az aznapi kasszást, vagy az aznapi.
1: Én el tudom képzelni, hogy valaki leverik. Én el tudom képzelni, hogy ezt valakin behajtják. Akár az ott dolgozókon, vagy a pénztároson, vagy a biztonságőrön, vagy a cégen, aki biztosítja az Aldit. De azért ez sok, tehát 200.000 forint értékű áruval kisétálni, azért az sok.
3: De rohadt csokitól vagy, te szemét.
1: És elég nagy hiba. Tehát, hogy jó, de azért mondjuk meg őszintén, ezek az Aldiba, Lidlibe azért leszázalékolt félvak, lábamputáció előtt álló, aranyos...
4: Nem, azért nem.
1: Idős, de, most komolyan most mondom, tehát tudnia kéne utánam, hát nem ér, tehát,
4: na,
1: azért,
4: hát nyilván nem tehát, egyetemi docensek
1: tehát
4: vannak.
1: Tehát nem a Mr. Olimpiák állnak ott, nem szegények.
3: Nem, én szoktam azt mondani annak, hogy nem, azért nem, de most konkrétan múltkor lesprinteltem a biztonsági őrt, úgy mentem.
1: De miért üldözött?
2: De miért kellett futni előre? Ugye, hogy lopsz?
1: Loptam három kinder csokit, lesprinteltem.
3: Annyi volt, hogy elsitáltam mellette, hát és azt hiszem, hogy meg fog halni.
1: Ilyenek,
3: nem kapott levegőt. Tehát ha ő neki kellett volna engem üldözni, soha életben nem kapott.
1: Hát nem, azt se tudja, hol van. Oda, persze,
4: hát most érted, ennyi pénzért csoda, hogy van ott ember, én szerintem ők nagyon csekély jövedelmet visznek haza. Hogy úgy mondjam.
1: Tehát hát csak akkor ne verjék le akkor... rajta, hát nem látja a bejáratot, a kijáratnál áll.
4: Na de, hát ezt nem tudjuk.
3: De ha nincsen funkciója, akkor minek van?
1: Tehát azért féljél tőle.
4: Élelem
3: ja,
4: kell.
3: Ja, tőle, azt... Na, jó.
1: Hát megjegyél, jó? Megjegyél, tényleg.
3: Biztos, Saki, akkor most nem lopok.
1: Igen. A cuccokat a lengyel piacon vették át, ez Ricsi, de nem tudom, ez mit jelent. Simán lehet egyébként. Piaci értéket.
2: Piacak, csomó. Viszont.
1: Azonnal eladod.
3: Ja. Most 8 általános végzett biztonsági őr, az sokat ér, de most nem az iskolázottságon
1: inkább
3: van a hangsúly.
1: Fizikum.
3: A fizikum
1: inkább
3: az a lényeg.
1: Hát, igen.
3: Nem ez a baj.
1: Nem rándul, ha lopni akarnék, nem rándulna görcsbe a gyomrom az ott áldogáló Aldis, Lidlis biztonsági őrök.
2: Hogy hú, de utolér.
1: De ez amit a bankokban is áldogálnak ezek a 70 és 80 közötti
4: hát
1: szemüveges, fegyver nélküli, kicsit diszkréten elhízott, finoman leszázalékolt, aranyos ilyen 78 éves nyugdíjas bácsi. Hát azért nem szarom össze magam, ha bankot akarok rabolni, de azt gondolom, hogy nem ő a fő ellenség.
3: Mire kicsatolja a tokját?
1: Nincs nála semmi. Nincs nála.
3: Tegyek, megint beszorul!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós hádaüzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetések, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
7: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
8: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
9: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.

0: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgassd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Elindult az aszbesztmentesítés az Oladi platón, a 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Ősziessé fordul az idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megkezdődtek a munkálatok az aszbeszttel érintett területeken, Szombathelyen, az Oladi platón. A kivitelezés elsőként a szegélyek kialakításával indult, ezt geotextil és georács lefektetése, majd tiszta kőzúzalék és bitumenes záróréteg követi. A kivitelező 65 napos határidővel vállalta a munkát. Az érintett lakókat pedig előzetesen értesítik arról, mikor érkeznek az utcájukba. A város közben arról is döntött, hogy további 110 érintett területen elvégezteti a felületi lezárást, ahol pedig ez nem lehetséges, az aszbeszttel szennyezett kőzet elszállítását tervezik, tudósít a VAOL. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os település index szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kis települések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel, olvasható a település index adatai szerint. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor, zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: De tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
5: Mi? Várjál, ugye a geocaching az az, amikor kimész, igen, a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátádban megtalálsz, örülsz.
4: Igen.
5: Igen?
4: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
5: Hú, de jók vagyunk.
4: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
5: Okay. Még egyszer, mi a sportág?
6: Geogesszor.
4: Van egy R betű a végén, de nem tudom, az mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
5: Úristen, de nagy!
4: Legyőzte Blinkit.
5: Várjál, Debre a mi fiunk.
4: Debre a mi fiunk. Debre Szabolcs.
5: Oké, de ki a Ginkli?
6: Tingli az korábbi világbajnok.
4: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
6: Bocsát, közben megérkezik. Geogesser.
4: Geogesser, bocsánat. Jó, én ezt mondom, hogy geogesser.
5: A geogesserből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
4: Nem erről van szó.
5: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
4: Nem.
5: Erről sincs hát szó.
6: Valamit
4: találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan eljátékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belül megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
6: Egy street view.
4: Igen. Street view.
6: Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
4: Igen,
6: ugye?
4: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlá, ez lehet egy fáspar. Neked pedig az a feladatod, figyeld, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
5: De és mekkora részletet mutat?
4: Ott játszik Blinky. Blinkynek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
5: Hát, és már van szurkolótábor.
6: De nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
4: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
6: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
5: Tehát mondjuk egy rendszám?
6: Nem.
4: Na, igen, egy kanadai rendszám. Kanadai egy magyar rendszám, és kibarít, hogy Blaha Lújzatér. Igen. Ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék. Találd ki, hogy hol vagy a világban.
5: Nézd már meg!
4: Csak muta, figyelj!
5: Egy repet utat
6: mutat. Balkanyar.
5: Balkanyar, két oldalt fák. Hát ez bárhol lehet.
4: Állíts meg a képe. Itt a kép, állíts meg. Figyelj. Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
6: De csak már a döntőben.
4: Mert csak már a döntőben mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
5: táblákat,
4: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyambat madár. Nincs,
6: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Ennyi. Nincsenek semmilyen tájékozódási pont.
4: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy, fogalmam nincs, hogy se. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
6: Mondjuk az Eiffel-torony, de háttérben kicsit árulkodó.
4: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre Dame azért nagyon nagy segítség.
5: Ez teljesen beteg gyerekek.
6: Igen. Ezek az emberek egész nap ülnek és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
4: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
6: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
4: Egyáltalán miért játszol ilyet?
5: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket. Hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
4: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
5: Oda nézd, de hát megy előre.
4: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a szítjúképen, akkor te ott tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
5: Na, hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
4: Hát igen, ha van felirat.
5: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg, az izétáblát.
4: Tehát a kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért Google Maps térkép alapján...
5: Ne szórakozz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
4: Melyik kanyar? És leteszed, hogy Ekvádor-Kolumbia közepén, valahol az Ekvádor-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ekvádori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet,
5: Feri? Hát soha az életben. Viccelsz.
6: És aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
4: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
6: Vagy Debre, ugye?
4: Tessék? Vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
6: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek.
4: Ezek
6: mit csinálnak?
4: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek. Mit tudsz nézni?
5: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak-dél van, sivatag, nincs sivatag.
6: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
5: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
6: Valószínű.
4: Oké. Egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
5: Hát megütöm Blinkit.
6: Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
4: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
5: Hát,
4: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
5: Semmit nem segít.
4: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
5: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
4: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
5: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
6: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
4: Felfoghatatlan.
6: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák? Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol vagy.
4: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra van, hanem... Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik féltekén. Aha. Szerintem beadnának neki. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe, vegyék egy képet a döntőből, Zsűl, csak
6: nem tudom, mit csinálj. Budapest, egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetes, te tegyél már ki minket.
4: A Lánchídon. Azért csak megmondanák, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova, álljunk már meg egy pillanatra. Te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai vagy az ausztráliai részre menni? Fél megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
6: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő, úgyhogy ezt így tudhatják.
4: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát, hogy azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mondd, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
6: Hát
4: nem beszélünk vele.
5: És hívjuk ki.
4: Igen.
5: Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak, mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
4: Mit néznek?
5: Hogy hát ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
4: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
5: Néz, és akkor abból rakja össze.
4: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, amiben te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek.
6: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek.
4: Soha.
6: A Street View-t.
4: Életemben nem kerestem még Street View-ra. Soha.
5: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
4: Ha motorozok, megyek a Feri után.
5: Ugye? Tehát, hogy itt azért...
4: Ha nyaralok, megyek a család után.
5: Igen.
6: Valaki menjen elő, az a lényeg.
4: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyelj, megőrülsz.
5: Talajszíne, forgalom iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játsszák gyerekek, csak mi vagy?
4: Felfoghatatlan népszerű. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bibelődnél a talajszínével?
6: Hát hogy ez most mindenki van égve.
4: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
6: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
4: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogyha elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na?
5: Na, ebből legyél
4: hát okos. Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
6: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat,
4: jó,
6: mint...
4: Sanyi fekszik a földön, balra.
5: Ha
6: rész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohányboltot.
4: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a bicikliét, fekszik az árokban, tudod, hogy Békés megyében vagy Újkíjós környékén, disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokban. Van egy nemzeti dohánybolt.
6: Van egy nemzeti dohányboltot, egy félig kész építkezés.
4: Ott van egy presszó.
5: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás. Tökéletes segít.
4: Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a streetről, lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
6: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
4: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarul, hát most... Na. Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
5: jó,
4: azt
5: menjünk
4: a
5: már, Zsül, menjünk előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi igen. Az első jel, ami az alapján a... elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
6: A muskátlik az ablakban.
4: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
5: Mennyi,
4: gázbevezetett, ott a néni van.
5: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
4: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod. Hát,
5: oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
4: Hát mondjuk, ha nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban hát, konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
5: 30 méteres pontosság. Az előbb a világbajnoki döntőben, a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
6: ott
5: a pontot.
6: Ott a dohány volt. Mondtam én.
4: Lottózó, nemzeti dohány volt. Magyarország.
5: Ez biztos.
4: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkodva, egy iszonyat a sajó bringával.
6: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetéshez.
5: Olyan hogy jutunk közelebb. Tehát a Magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
4: Fogalmad nincs, hogy ez most mi. Meg tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
6: Szerintem ez Hajdunálás.
4: Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
6: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
4: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, pontosan, ahol van Szolnok. Érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
6: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a streetjukat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
4: elkezdtek
6: hogy sokan
4: játszani,
6: vannak.
4: Igen.
6: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
4: Ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
5: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még ne menj előre, mert például...
6: Volt egy kék kuka.
5: Ott a kék kuka.
4: Ez valószínűleg nekik jelek.
5: Ez neki jel, hogy tudod, hogy mondjuk Magyarországon, meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó mindent.
4: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen van. De igen? Mi nem láttunk ilyen kék kukát.
6: Van egy lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
4: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy...

0: hogy Dél-Amerika.
1: Dél-Amerikát
0: növényzet,
1: mondod?
0: Növényzet, Dél-Amerika.
1: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, legyen Dél-Amerika, mondj egy országot.
0: Jó, mamá.
1: Én azt mondom, hogy Ekvádor, tessék.
0: Nem.
1: Mit mondasz?
0: Argentína.
1: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóban, teljesen mindegy.
0: Följebb, följebb, Gyula, hát. Édes Istenem.
2: Még, előre, előre.
0: Jó.
1: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
0: 50
1: méterre, érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
0: Na, tessék, Limában volt! Nézd már! Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
1: Zsül letette
0: ő Paraguayba tette, szúrta le. Gyula.
1: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánparton. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
0: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, mondom, vagy 2000
2: kilométer. Határon belül.
1: Igen. Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
2: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát mi volt a döntőkép?
1: Mivel nyerte meg?
2: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
1: És megmondta?
2: A nagy büdös.
1: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
2: A nagy büdös puszta.
1: És a pusztában megmondta, hogy az
2: Belorusszia.
1: Hogy az Belorusszia. Aha. Oké, most helyezd föl a térképre Belorusziát, tessék.
0: Tessék, hova teszed?
1: Hova teszed? Na, most csak azt, hogy Belorusszia, tessék, egy van egy térképet. Ő megmondta, hogy a Belorusszián lát egy sztyeppét, vagy egy valamilyen. Oké, tedd föl Belorusziát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
2: Hát, elindulok.
1: Elindulok éjszaknak, megállok
2: az első
1: molkutnál, veszek egy hordogot. Lemegyek a Baksomó portigot, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-em héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
2: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
1: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belorussziát?
2: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
1: Az jó helyre teszed.
0: Mert hogy ugyanaz.
1: Igen, az jó helyet teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Azt. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton? Szerintem
2: nem.
1: Vagy tőlünk keletebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-be.
2: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
1: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
0: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció, és a Google autó elment mellette, fölvette és megvan.
1: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motorháztetőn.
0: Azt ti küldtétek, hallgatok, dobja már át valaki, aki
1: akkor. És ez Magyarországon van? Hol máshol,
2: nem?
1: Hol máshol, nem, mint hogy Magyarországon.
2: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy rákerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
1: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
0: Hoppá!
1: Hoppácska!
0: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajok!
1: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódása, hogy folyton mászkál mindenhova.
0: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
1: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
3: És akkor egy rövid szünet, Anna jó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szombathelyi tűzoltókat jutalmaztak, börtönbüntetést kapott volt élettársa bántalmazásáért egy férfi. Intenzív vadászat indult az erdőkben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Szombathelyi tűzoltók is elismerést kaptak több évtizedes szolgálatukért. Németh János a megyeszékhely parancsnokságának különleges szerkezelője 30 évnyi munka után vehetett át szolgálati jelet. Ugyancsak elismerés jár Keresztes Lászlónak 20 év szolgálatáért. Míg Halász Róbert Lászlót 50. születésnapja alkalmából köszöntik, adta hírről Avasi igazgatóság. Elítélték a férfit, aki volt élettársára támadt Szombathelyen, a vádlott tavaly decemberben egy üzletben szóváltás után meglökte és megütötte a nőt, majd arcon és homlokon fejelte. A sértett sérülései 28 nap alatt gyógyultak meg. A büntetett előilletű férfit 1 év 6 hónap börtönre ítélte a napokban a Szombathelyi járásbíróság. Az ítélet nem jogerős. Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet, hétfőn egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhat már zápor-zivatar, éjszakára pedig a meteorológusok jelzése szerint 11-15 fokig is lehűlhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelente?
1: Felkészültek, úgyse, mi lehet ez?
0: Mi lehet az?
1: Személyes igényel a kapcsolatos?
0: Egy kis netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
1: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
2: soft launch.
1: Mi az a soft launch? Ismerkedjetek ezzel a szóval, mert ti hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
0: Soft launch.
2: Soft launch.
0: Soft launch.
2: Hát ez volt régen a hard launch.
0: Igen, Balázs Gyula új lesz, az a soft launch.
2: Most már softba megy.
1: Én itt mondom, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókára.
0: Hard launch után elmész a soft launch-ba. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolató össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
1: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy eszelvédre, hanem vagy már.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
1: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás, jó nyomon vagy, jó nyomon vagy, ez a soft launch. Ez egy érdekes jelenség, igen, fölemel a középsúlyát, és így szépen kiűzött. Akkor ezek szerint nem soft launcholtatok még.
2: Nem, nem. Vagy lehet, hogy soft launcholtunk, csak nem tudjuk.
1: Ahonnan jövök, ott nem szokták mutogatni a soft launchokat.
0: Kemény környékről jöttök ti, onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak. Vagy ha már soft launcholnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Gézát.
2: Mártunk vele, járok.
0: Hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
2: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze.
1: Nem tegeli be
0: Gézát, csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasó szemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító.
1: Szilveszter azt jelenti, hogy a soft launch az a hasmerés jelenti.
0: Igen, soft launch az a hasmerés. Szóval a soft launch azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
1: Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnám.
0: Igen, annyira
1: túl
0: jó.
1: Sok lenne.
0: Annyira
1: túl
0: jó. Sok lenne. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
2: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
2: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
1: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
1: Egy boka, egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit teszem?
1: Elmondom neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ez egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
2: Hogy Géza
0: a
2: szép.
0: Hogy Géza szép.
2: Nem. Szép, de nem.
1: Aztán kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
2: Hát gyere.
1: Nem, az van, az, ahogy a Star Wars.
0: Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szemesz a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis ízére, papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózol a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen? Tessék, mi a leginkább jó soft launch kép? Te most egy soft launch-os helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált búdi papír? Mivel soft launcholsz? Tessék.
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy ki ül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel
1: jó,
0: a
1: jó, okay. De csak, de ez már mi lett, de egy macska van.
0: Oké, okay. Azt mondják, valaki azt, hogy kiraknap ide a parókáját.
2: A szívgyógyszerét, nem?
0: A szívgyógyszerét és a parókáját, hogy nyulálj,
2: nem nyulálj.
0: Igen, ez nem
1: az egyéb. Az éjszakényen Pepi, csak így finoman így adobva.
0: Szerintem van egy kis pepijei, de ez egy taróka és egy éjjeli szekrény, ez elárulja, hogy...
1: Ez egy bársonylancs.
0: Igen, bársonylancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké. Okay. Mit lehet még kitenni, ami soft lunch?
2: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
0: Aha, ez is mutat valamit. Mondjuk ez már erősebb, mint a soft lunch, mert itt már az előre haladott állapotú vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
1: De nem szerint, hogy elgázoltál valakit.
2: Mesitlák
1: volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Ütöttem valakit, és föltenyeret a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft lunch.
2: Tehát, az,
1: jó, és jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, ott áll a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. És aláírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
1: Eternity, és alatt egy Britney Spears szám.
0: És ott áll, mint egy ilyen szatír.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen. Aha. Igen.
0: Jó. Műfogsor ragasztót raknak még ki sokan.
2: Aranyérkenőcs.
0: Aranyérkenőcs, vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényen, az is mutatja, hogy soft lunch-olsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
1: Vagy két, figyelj, én találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen.
1: Oh. És de az egyikén van egy szőrszál.
0: Hullik a szőre?
1: Nem, mert vedés időzik.
0: Tehát kés kreatinos pohár?
1: Két kreatinos
0: tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
1: Vagy, vagy.
0: Aki hullik a szőre, mert annyi tesztoszteront szad, de igen. Jó?
1: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat. Összeagódott
1: a ciklusunk.
0: Oké, okay. Felhajtott WC-deszka, nő vagy, soft lunch-olsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, soft lunch-oltál?
2: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi karórás rózsacsokor, amit jaj, éppen nyújt nem, át nem egy kéz.
2: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz, ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
2: Itt a meg a hurka, a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó soft lunch jelenetek, nem?
1: Abszolút.
0: Ott azért meg
2: hát
0: tudod...
2: Hát ott a két fogkefe.
0: A fogkefe is például egy soft lunch
1: jelenet. Húgyos alsónadrág.
0: De az a nagyszoba közepén.
1: Nem, a fürdőszobában.
2: Nem visszük ki.
1: Én azért ott hagyva. Te ott állsz, fotózz a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
1: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Jó, de várjad, akkor ezek szépen. Női lábak, oké? Okay.
1: A te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
1: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen
0: összegyújtó, hogy ott van a pasi.
1: Igen.
0: Aha. Szerintem soft lunch.
1: Tettél valamit, szerintem... amit nem akartam, most, de
0: igen,
1: most már mindegy.
0: De megtetted igen. Neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, jaj, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az
1: ami
0: új szerelem, mert eltűnt.
1: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
0: Azt hiszem, hogy úgyis van szoklan, így van.
1: Igen, és akkor...
0: Középen a konzolnál összeér a két kéz, így
1: ahelyett,
0: van.
1: Ahelyett, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel. Igen.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
2: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó,
2: sajnos,
0: egy kicsit,
2: igen.
0: De legalább van egy új kapcsolat.
1: Csak féltékenyek vagy.
2: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
0: Lepatkázott felném, nagyon jó. De akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, mert
2: az
0: elvitte,
2: már
0: és lepatkázod a ízen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát az a női...
1: vendégségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
1: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
1: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
0: Igen, már nagyon várta.
1: Jaj, de felvágos vagy, Kati! Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
1: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak, így a lábaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
1: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
1: Meg a faszig úgy szokták soft lunch-olni az asszonykákat, hogy hátulról egy sziluett, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
0: Pista, tedd már azt a nyomban, kirosz. Félpanzion vagyunk, a szállodában is tudsz enni.
1: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és tudod, végigszalad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
0: Igen. Ez egy tök jó videó.
1: Igen, ugyanaz,
0: leszellepül, beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és
1: igen.
0: Aha.
1: Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
0: benzinautóba dízeles tankolás, nekünk hát, férfiaknak soft lunch. Nem? Tehát az bemutatja egyből.
2: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
0: Igen, frontin, meg kihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt. Frontin meg kiillott hajfotó. Gyerekek, örülök, hogy Zsüli is akar valamit mondani.
3: Fürdőszobából való kiszorulás férfiak.
2: De hogy csak állsz, igen, a fürdőszoba.
1: Hát ez Balázs, nem csak egy sima szorulás.
0: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
1: Tere már vissza!
0: Igen, ennek az ötlete volt a csia mag. Megint túltoltam. Jó, a gyerekek, örülök, hogy megismertettelek ezzel benneteket.
1: Lehet, hogy mellett egy kőbányai.
0: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
1: Igen. Férfi. Egy férfi jött a házba.
0: Férfi van a házba. Szóval ez a soft lunch, gyerekek. Jó, úgyhogy...
1: Tudjuk már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft lunch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy, hogy az IV-ben mikor tegelted be.
0: Amikor a Feri ismerkedett, daguerotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
2: Igen, nem volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
1: De Miller az ott van, neked egy izében.
2: Persze.
0: Igen.
1: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
0: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
2: És 3 hétig tartott az előhívás.
0: 3 hét múlva kaptál a képet, nem tudott szoftlancsolni, még nem volt közösségi média.
1: 3 hétig, ezzel faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
2: Szépek legyünk.
0: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
1: Hogy mennyire... csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
0: Nem volt még. Szerintem 2004-5 környékén.
1: Mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és akkor ezek megírták.
0: Újpesti Gogó, ami az Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft lancsoljál.
1: A soft lancs csak egy csengő hang volt.
0: Igen, polifonikus csengő hang a TVR 7-ből, érted? Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, IVIP, italán IVIP volt.
1: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
0: Nem jelentetted be.
1: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
0: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
1: De láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt vannak.
0: Szerintem inkább igen, így. Inkább ez volt a menetek. Hát soft lancsolni semmiképpen nem soft lancsoltam. Nem volt hol.
1: Ez a hardcore lancs volt akkor.
2: De azok még lenne... kemény idők voltak kicsim.
0: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez valahogy egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
1: Hadd mutassam be nektek, Pistát.
0: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
2: Nem, kirak, mondom, ki, ez van
0: hogy
2: benne,
0: a szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
2: Vagy... Elhúzod, hát nem érted.
0: Izgalmassá
2: teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
0: Aha.
2: Ennyi.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szombathelyen, a Varasd utca egy szám alatt a Family Centerben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a háda.
12: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
13: Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik. De szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyar Szombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tökfesztivál, a Családok Fesztiválja.
14: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
15: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
16: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszerdalok. A Padlás október 3-án ismét Szombathelyre érkezik az Agórába. Ne hagyd ki! Jegyek panonvárszínház.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
17: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
17: Ahol!

0: Klalnak. Klalnak. Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

Csörke Attila vagyok. Az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyár feelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék. 50. volt ugye

ez a Rádió Egy, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk a visszaszámlálást. A sereghajtók között ugye 46. volt Teddy Swims-től a The Door, 45. lett a héten Topic, Fastboy, Forget You.

földön kívüli, mint szőke, annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében. Nem mostanában volt, manapság a szőkerők ezért már ugranának, de ahogy visszanéztem ezt a beszélgetést, Blondist egyáltalán nem bántotta ez a kis vicc, szóval

0: 40. helyen Do It Again, 39. Cyril-től a Stumble On In.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Témin Paláttól a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió Egyen 33. tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barbstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogyha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: as a lottery. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ez Siren, Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, arra gondoltam, rendelni...
8: Rendet raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készlete őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy.
1: A 28.

0: Metszászári Sonic Hugel és az It Feels So Good a 27. helyen szólt, 26. Blondistól a Never Walk Alone.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Repeat It, az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csináltak ebben, teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja minden mindenki pörgetheti Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life! Can you feel the love out here tonight? 23. Alex

0: 22. Joe Corey, Be Alright. Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk, most Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió Egy Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

igazi mai sláger megy. És még egy kis visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Switch Discotől és Rehabtől szólt a Sleep Tonight a 20. helyen. 19. helyre érkezett Accenttől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A

0: 18 óta vannak már slágerlistás dalai. A Golden Summer már majdnem a top 10-ben, ezen a héten a 13.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar.

imént Hypatontól, Norma Jean Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése, gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magában a maximumot. Hát nem sokára itt a top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die Die.

0: Wonderful Life, második.
1: Rádió egy top 50.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 után egy gyors közlekedési információ. Regitől jött az üzenet az M6-oson az új terelésről Pécs felé, ugye a 142-es kilométernél a Bonyhád csomópontnál. Itt a külső sáv és a leálló sáv, de a gyorsító sáv is zárva. Felhajtani viszont lehet az autópályára, de körültekintően. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ezután a Shawn Mendes dal után indítjuk a Daily Mixet, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mi mindent fejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
7: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

szombathely, nagyon szép délutánt és jó hétvégét mindenkinek, én Farkas Beni vagyok, tessék hátradőlni és élvezni a hétvégi pihenést, amihez természetesen ma is én hozom az igazi mai slágereket, amik mixben szólnak ebben az órában, hiszen hiába van hétvége, ma is van Daily Mix, a folytatásban érkezik is Calvin Harris és Rihanna közös, ez a This Is What You Came For.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai pedig szeptember 12-e, a delfinek világnapja. A világnapot 2022-ben indította el a Sea Shepherd Global, és a dátum sajnos egy szomorú eseményhez kötődik. 2021. szeptember 12-én a Feröer szigeteken 1500 atlanti fehérorrú delfin töltek le egyetlen nap alatt, ezért a nap célja nem csak a delfinek ünneplése, hanem a védelmük fontosságára való figyelem felhívás. A delfinek ráadásul egészen különleges lények, összetett társas kapcsolatokat alakítanak ki, kommunikálnak egymással, és egyes kutatások szerint jellegzetes füttyentéseket használnak, amelyek kicsit olyanok, mint a saját nyelvük lenne. Taylor Swift-tel folytatjuk már a 97.7 Rádió 1-en, itt az I Know You Were Trouble.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: get the party lit.
1: Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és továbbra is várják a jelentkezőket a Csepregi Tánciskolába, az Urban Districtbe, ahova szeptember közepéig még lehet jelentkezni, 6-tól 15 éves korig, Csepregről, a környező településekről, az Egyesületben hip-hop irányzattal ismerkedhetnek meg az odajárók. Minden részletet az Urban District Facebook oldalán találunk, itt a 97.7 Rádió 1, pedig Jason Derulo érkezik, itt a Take You Dancing.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és idén is óriási siker volt a Sportbörze Szombathelyen. 40 sportágat 43 helyszínen lehetett megismerni. Ma még tart a Sportbörze, hogyha valaki ma még szeretne látogatni egy edzésre, kipróbálni egy sportot, arra van lehetőség. A sportkalauz.szombathely.hu oldalra lehet tájékozódni, hogy ma milyen sportágakat lehet kipróbálni. A 97.7 Rádió egyen Sabrina Carpenterrel folytatjuk már itt az Espresso.

Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben. Daily Mix a rádió egyen.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame.
1: Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a közelgő fűtési szezon előtt, még a hidegebb időjárás beállt előtt, érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberekkel ellenőriztetni a fűtőkészülékeket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket is, hogyha van. A fűtőeszközök hőtermelői jellemzően lánggal működő berendezés meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szénmonoxid mérgezéshez is vezethet. A társas házakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házokban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni. Végezzük el az ellenőrzést, figyeljünk oda, a folytatásban pedig hallgassuk meg Martin Garrix felvételét, 97.7 Rádió 1, itt a Butterflies.

0: Igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és már is a Daily Mix végére értünk, egy kis időre most elköszönök, viszont mutatom, mivel indítjuk a következő órát. Jön a Hertz és a Purple Disco Machine közöse, a Wonderful Life, maradjon velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Farkas Benivel, csak igazi, mai sláger megy. 97.7.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk el a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Szép délután, szombat, hely, hello mindenkinek, én Farkas Beni vagyok, még egy órán keresztül én jelentkezem. Hozom az igazi mai slágereket, és hozok egy sportprogramot. Folytatódik ma a Horváth Zoltán emléktorna, a bronzmérkőzésért 16 órakor játszanak, a döntő pedig majd 18:30-kor jön. Érdemes ma is kilátogatni a Horváth Zoltán emléktornára. A 97.7 rádió egyen pedig érdemes meghallgatni Accent és Szerra közösét. Jön a Don't Leave!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Maradunk a Sportnál a 97.7 Rádió 1-en, ugyanis a mai napon pályán a Gravitáció SKK a csapata, akik idegenben Kisvárdán lépnek pályára. 18 órakor kezdődik a mérkőzés a Kántháliga második fordulójában. Jó szurkolást! A 97.7 Rádió 1-en jön Taylor Swift és a Fate of Ophelia.

Még mindig a Sporté a főszerep a 97.7 Rádió 1-en, ugyanis jön a mai napon a 43. História futás Kőszegen, az 1532 évi ostrom évfordulója tiszteletére a mai napon. Várnak minden érdeklődőt, mindenkit, aki szeretne részt venni a História futáson. Szóval, irány Kőszeg. A 97.7 Rádió 1-en pedig hallgassuk meg a lovi felvételét, itt a Get Lucky.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahogy csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténerjáték továbbra is várja a hallgatókat, tessék nagyon fülelni, hiszen ezúttal is fantasztikus nyereményeket lehet elvinni tőlünk. A kérdés csak az, hogy idén mit rejt a Rádió 1 konténer? Autót, konyhát, álomutazást, vagy valami egészen mást? Kattintson a Rádió 1.hu-ra a részletekért, folytatásban pedig hallgassa meg Martin Garrix felvételét, ez már az Animals.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a rádió egyen a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom. A hétvégi pihenéshez azonban továbbra is hozzuk az igazi mai slágerekt, úgyhogy maradjanak a rádió egyel. Holnap találkozunk, délbe jövök, addig is szép napot. Én Farkas Beni voltam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam, rendet
2: raksz a szobádban,
1: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak.
6: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: rádió egy, csak igazi mai sláger megy, például Loi és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, ha csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhettünk. Loi, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is, a Rádió Egyen.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira, bár bicit, gondolom, azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot, a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, amikor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy látom, meg úgy hallom, hogy csörgünk. Hello!
1: Tibi vagyok, a játékot szeretem jelentkezni.
0: Tibi, nagyon korán érkeztél a játékba, ami legközelebb hétfő reggel lesz majd. De, szerint, de érzem benned a cheat, érzem benned, hogy megvan benned a konténerfaktor, ha létezik ilyen. Azt tudod, hogy az Atissal is lehet majd összefutni teljesen spontán véletlenül Budapesten. Mondom, hogy hol. 10 órakor, hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál.
1: Oké, köszönöm szépen.
0: Mit csinálsz egyébként? Mivel telik a hétvége?
1: Megyünk a szüleimhez, édesapámnak 80. születésnapja van.
0: Ó.
1: Köszönjük a tortát.
0: Hát Isten éltesse. Sokáig erőt, egészséget.
1: Kis pihenés lesz még majd.
0: Annak van most itt az ideje. Meg a vidámságnak, te is egy vidám fickó vagy, úgyhogy Alex Kenji dalát neked is küldöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádió egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió egy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejben ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténer játék. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél, úgyhogy pörög tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek közt egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék hétköznap napközben itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió Egyen.

0: Te mindent megmutatok, amit a Rádió egy konténer játékról feltétlenül tudni kell. Lehet jegyzetelni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6,5 perccel járunk 3 óra után. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a zenei óra is nagyon változatos lesz. Itt lesz az újdonsült anyuka. Hivatalosan ugye még nem erősítették meg a hírt. Lady Gaga, Mother Monster. Új értelmet nyert az esetében a név. David Guetta, Taylor Swiftet is hozom. Most pedig egy bársonyos férfi hang. Ray Dalton és a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

legyen csak igazi mai sláger, megy, és ahogy már mondtam korábban, változatos ez a zenei óra is. Egy kis tropikal is belefér, azt hiszem. Ez az igazi nyári elektronikus zenei műfaj, mert jó pár évvel ezelőtt azzá vált, így hivatalosan, félhivatalosan. Most pedig a Vénasszonyok nyara elkezdődött, mert hogy ez szeptember közepétől október első feléig tart hivatalosan. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor találják ki, hogy nem annyira PC ez a Vénasszonyok nyara elnevezés, és nem tudom, éretnők szezonja, vagy milfek szeptemberen lesz valami új neve. Hozzam a Chasing Paradise-t.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloska félékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloska félék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Rádió egyen csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Kuki fog mixelni, 2 órán át, mert hogy a Before Party Show az még Summer Edition, vénasszonyok nyara van, úgyhogy abszolút nyári az időszámítás még nálunk. A folytatásban pedig nem egy vénasszony, hanem fiatal férfi, Martin Garrix nem sokára.
1: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: változatos lesz ez az óra is. Például hozom a DJ-producer legendát, aki a héten ünnepelte volna a 37. születésnapját. Itt lesz Avicii, jön Miley, aki már nem Cyrus, csak Miley, és 2027-ben egy nagy Wembley arénás visszatérésre készül. Most pedig Ray, aki még Dalton is, de volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A rádió egy konténer játékra?
1: Igen.
0: Ami hétfő reggel folytatódik Balázséknál?
1: Aha, akkor hát, hétfőn telefonálok.
0: Mindenképpen, sokat próbálkoztál már?
1: A 300-at.
0: Ó, bízom benne, hogy beérik majd itt a sok munkagyümölcse. Hétfő reggel tudsz legközelebb játszani, és egyébként a helyszíni játékok is folytatódnak, ezt nem tudom, hogy erről tudtál-e.
1: Tudok, igen.
0: Ott leszel a helyszínen? Találkozol majd a tisra?
1: Lehetséges, aha.
0: Na, hát köszönjük, hogy hétvégén is itt vagy velünk, és szurkolok neked is így ismeretlenül.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Balázs voltam. Szia, hello.
0: Na és hogy hol folytatódnak a helyszíni játékok? Hétfőn, 10 órakor Budapesten, a 8. kerületi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és most hiszem, hogy egy nagyon cuki hangüzenetet kaptam Csillától nemrég ezt.
1: Sziasztok! Csilla vagyok Budapestről. Vidám napsütéses őci szombatot kívánok minden Rádió 1-et hallgatónak. Hallgassátok munkaközben, pihenéskor, ha rossz kedvetek van, ha boldogságért. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Csilla, én úgy képzelem, hogy otthon vagy, a nappaliban üvölt a rádió, egy bulizol rá, és nagyon jól teszed. Az igazi mai slágereket pedig most Purple Disco Machine-nel folytatjuk. Figyelj!

rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténerhez.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ilyen pop klasszikusok, mint Rihanna és a Where Have You Been. Where Have You Been, Cookie? Hol jártál?
1: At home.
0: Mert hogy Cookie itt van, mert a stúdióban mixelni is fog, 2 órán át Summer Edition, és kívánságműsor is lesz, ugye?
1: Mindent elmondtad, minek vagyok itt?
0: Na mondjál!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetések, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
15: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között, és mi 20% kedvezményt adunk minden termékre Szombathelyen, a Varasd utca egy szám alatt a Family Centerben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Kincskeresésre fel, irány a Háda!
16: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul hát, valami örülök, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk.
17: Oh.
2: van ilyen illatú ember?
9: Van. Van ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás sírkét úgy kezded el, hogy elkezded dísztelni a hagymát.
2: Ne csináld!
9: De az a legrosszabb hónajszag.
2: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
15: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Karrier Megy, az egyik SMS-t szól, hajrá kapitány, szuper a műsor, közben az uralkodó és emberi, a barkába vagyok a vendégek, üdvjeni Niki Balázs, pár szerelő, Békés Csabáról, MTV, üdv a stábnak. A régóta nem írta nekem, bizony, visszatért. Ezután angolul, I have a song request, Blame by Calvin Harris for Niki Gabriela. Ez most nincs nálam az a szám, Calvin Harris, Blame, de legalább az üzenet elolvastam, és van egy szerelmes üzenetet, tessék figyelni, hoppa! Szia

dance, oh yes. Hey, tisane et ora mult, neg venuj persen. Meg egy óra 15 percen keresztül mixelek nektek az igazi mai slágereket, mert igen, egészen 19 óraig, Summer Edition, Before Party

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetése, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
2: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
1: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
3: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
4: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger mellett fiúk, az egyik üzenek itt szól. Cookie, pörgős zenék, jó kedv, vidám, pozitív, jó hangulat, ez kell mindenkinek, én nyom tovább is, szuper ez a Cookie Show, jött nekem. Miszaros, né, de jó fej vagy, köszönöm szépen. Á, most lesz egy kis szünet, mert Cookie iszik vizet, Rádió 1 vizet. És hamarosan újra mixerek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, azt is elmondom, milyen jó fej vagyok, no? Hamarosan jön Dolci, és Anxiety, you can't fly on me.
1: Anxiety, keep on trying me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszerdalok. A Padlás október 3-án ismét Szombathelyre érkezik az Agórába. Ne hagyd ki! Jegyek panonvárszínház.hu. Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol csinál. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
6: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
5: Egyáltalán miért játszol ilyet?
7: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
5: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
7: Oda nézd, hát megy előre.
5: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
6: Én rossz helyen fordulok Levekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
5: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
7: Hát,
5: megnézném a közlekedést, hogy...

0: van nézve.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Gandul teljesen. Van olyan, mondom, nem hiszitek el? Olyan zene jön, hogy ha hiába most kicsit csúnya az időjárás itt Budapesten, mert itt van a stúdió, mert egy pár csúnya felő, érkezik egy napsugár a rádión keresztül. Hey! Hallod ezt? Én nem tudok spanyolul, pedig tanultam 3 évig. Elfelejtem minden, csak felül egy ilyen, hogy hola señor, hola señorita, como estás? Muy bien, como te llamas? Que calor, que calor. Oh. Ha lesz most egy kis sőség itt a rádióban, az biztos. Érkezik, de jó, Zagán, és a szám címe Café con Ron. Higgyetek nekem, ha esetleg egy picike rossz kedved lenne, ezen az enyével mindenki.

for Party Show Summer Edition. De holnap újra mixelek nektek az igazi ma is legereket 17 óratől, és természetesen ma este 20 óratől érkezik a diszkusi csapat, utána Roll Is Mine csapat, oké? Okay? Hamarosan előkívás.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Betakarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdői szelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
10: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
11: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
0: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, lányok, fiúk! A kívánság műsor elkezdődött, itt van a mai első telefonaló. Jó estét kínálok! Halló, halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi? Mi újság?
2: Minden oké. Gondoltam, kérek egy zenét.
1: Gondoltad, kérsz egy zenét? Jó van, jól tetted. És kinek szeretnék különni, hogy gondoltad, kérsz egy zenét?
2: Hát akik ugyanúgy szeretnének zenét kérni, mint én.
1: De jó, oké, rendben. Elég sokan vannak el, Istennek.
2: Na, hát akkor remélem mindenkinek egy kicsit tudunk jót tenni.
1: Jó van, oké. Üzenet lenne? Oké, szép üzenet volt. Jó.
2: Érezzék.
1: Jó, oké, rendben. Jó, köszönöm szépen a telefonáltál, kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm,
1: szia. Hello, ez volt a legszebb üzenet, és köszönöm, mivel hallottam. Érkezik elő újabb blond is. Jaj, de jó, itt volt 2 vagy 3 ezelőtt, itt a stúdióban, mixelt nektek élőben. Nagyon jó fejcsászi, ráadásul egy picit van magyar benne. Érkezik akkor a legújabb deltere, Lovers on the Dance Floor. Hallajabb, Kukika, mi nincs be, blond is, itt vagy?
3: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kuki.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén, most kit köszöntsünk?
2: Kívános, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hiányolom a napsütést meg a meleget.
1: Nem tudom, de itt Budapesten sütött a nap, nem tudom merre vagy, hol vagy, Norvégiában, vagy Svédországban.
2: Esős idő van. Jó. Igen, de még az EU-n belül vagyok.
1: Oké, szuper, de akkor melyik részben rívsz minket? Legalább kicsit tudjunk, hol van az időjárás. Ja.
2: Az északi oldalról, egy kicsit hidegebbről.
1: Oké, értettem. Na,
2: itt már föl kell venni a pufajkát. Na. De még rádió egy az van.
1: Jó, hála Istennek. Switch diszkók játszol tőlem, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: Minden kirándulósnak.
1: Ah, azt csináltál ma?
2: Igen. Jó tesz egy kicsit.
1: Önök ezt pont jó, mert...
2: a feszültséget.
1: Így van. Ráadásul, mikor valaki megkér a délután egy kicsit farát, ez pont jó, mert ez a szem címot Sleep Tonight, azaz aludni kell este. Szóval jó éjszakát kívánok.
2: Így
1: van. Jó?
2: Minden összevág. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Ciao, szia, jó ét. Érkezik nálunk elég újabb, tényleg Switch Disco, ott van mellette Rehab, Sam Federegüt, a szem címe Sleep Tonight.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó, hogy fagyat esetleg, vagy csisztok. A vanatúsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló, haló.
2: Szia, Claudia vagyok.
1: Szerbusz, Claudia, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó az a kis hétvégé, nem? Jól esik mindenkinek, ugye?
2: Persze, mindig jó a hétvége, igen.
1: Nem kell dolgozni.
2: Nem, így van.
1: Jó van. Na, mit szeretnék kenni tőlem?
2: Regál Lilinek a számát szeretném kérni.
1: Jó, a legújabb jó lesz?
2: Igen, igen, szuper.
1: Szuper. És akinek szeretnék küldeni?
2: A férjemnek szeretném küldeni, most éppen főzök, és várom haza finom vacsorával.
1: Na, mit főzöl neki?
2: Most egy ilyen tepsis burgonyát készítek.
1: Szeretsz főzni?
2: Hát szeretek, igen, de inkább még csak próbálkozok, gyakorlok.
1: Jó van, ügyes vagy. Köszönöm szépen a telefonát, és jó étvágyat kívánok nektek akkor, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik egy újabb Regan Lili. Hilmi, ez a szám címe itt a Rádió Egyen. Kukikám, indíts be!
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt az az időlenök fiúk, hogy én búcsúzom tőletek, nem menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, ma este 21-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper keremes hétvégét, jó pihit, vagy jó bulizás, vagy mindkettő együtt, buli után a pi. Búcsúzom Zara Lassonnal, a szám címe Lush Life Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetése, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Macsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most a TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami
10: örülés,
9: hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
10: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded díszteni a hagymát.
9: Ne csináld!
10: De az a legrosszabb hónajszag.
9: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
10: Első randin...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
11: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
11: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, szombat este is, egy órán keresztül, Diszkósít 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ne felejtsétek, ma este szombathelyen a csapat, hiszen Diszkósít Legends lesz.
7: Ladies and gentlemen, madam, herrmadan, messző hölgyem és uraim, fiúk, lenk, miért tisztelt nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, egészen este 9-ig a 100%-osan megújult Diszkósít Radio Show-ban.
5: Mondjuk ez nem igaz, csak jövő héttől, mert 42 dal van beszerkesztve, de majd meglátjuk. Kezdjünk Alex Kenji felvételével, a Bamboléval köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinner diszkosít a rádió, egyen bár egyetél a Mixel, itt van vagy PJ Shane, DJ Junior, és ma este nem csak itt, hanem majd élőben Szombathelyen is játszunk egymás után, han vagy PJ kezd, aztán utána én folytatom fél kettőtől, és utána érkezik 3 órára Bárány Attila.
1: Aki rendszeresen hallgatja az adást hétfőtől kezdve, kapott arra információt, hogy tényleg mennyire meg vagyunk újjóba, kevesebb dal lesz, ugyebár nem mondjuk annyit a fellépéseket, meg egy csomó újítás van egyébként.
2: Igen, meg egy csomó recurrentet fogunk játszani. Jövő héttől.
0: Meg popdance-et diszkosít verzióban, ott is fogunk csinálni.
2: Az lesz ilyen, igen, de most nem az jön. A Falls felvételét halljátok egyébként, ez egy 14-15 évvel ezelőtti dal. Deep House verzióban nagyot ment, most én csináltam belőle egy biztonságot. A Late Night szólít a Rádió 1-en a diszkosítben az igaz.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermény diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyát Téláves velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Máriák, Gujdók, Ibolyák, Irmák, Palomák és Tóbiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Herriet, Tóth Gézad, Diego Mazzola, Saska Istvánné, Margitka, Pete Csaba Rádió 1-ből, Bánfi Zsolt, Kránic Ildikó és Fazekas Gergő. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most nem zenei híre jönnék, de nem tudom, hogy láttátok le egy héten, hogy van egy ilyen aranyszínű új Cybercab, ez a neve.
3: Igen.
2: Ezt a bizonyos amerikai cég csinálja, a legjobb elektromos autókat csinálja. Nincs benne pedál, nincs benne kormány.
3: Teljesen automata.
2: Egyszerűen csak beülsz, beütött, hogy hova mész, és visz. És ez azért jó, mert hogyha nagyisten mozgásodban korlátozott vagy, például zseniális szerintem, vagy hogyha egyszerűen csak bulisztál, és ugye nem tudsz vezetni, nem? Hiába van jogsid, akkor beülsz és elvisz állva. Zseniális egyébként.
1: Ezt mondom, 10 év mire jó, csak közben szóltam.
3: Nekem abszolút jó, mert én beülök az autóba, és én egyből elalszom. Tehát én beülök, aztán be tényleg elalszok.
1: Hát kérdés, hogy hova visz. Na menjünk tovább a heti dal premierrel. Kim Carnes érkezik, és a Bette Davis Eyes 2026-os Bissensemix-e. Itt a Rádió 1-en a Diszkosítben.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédiósó 3D-ben, de félőben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én hamarosan érkezem majd Szlovákiába, illetve a Felvidékre, Komárnóba, Castellón nyitóbulián zenélek éjféltől, és aztán háromkor váltom majd DJ Juniort, a szombathelyi diszkosi legendszer.
1: Én pedig megfertőzöm fertőzött elektronikus zenével, hiszen este 11-től évfélig játszom egy órán keresztül majd a helyi városi napon, és onnan érkezek fél kettőre a diszkosítra, majd Hanvai PG-t váltva.
2: Én egyébként ma délután érkeztem vissza Észtországból, ahol lopva a diszkosi dumáját, észtosztoztam a világ legexkluzívabb szórakozó helyének létrehozásához. Erről videók majd kerülnek a TikTok csatornámra, tessék csekkolni. Ma este egyébként Nyírádon kezdek, és utána majd én kezdem a sort szombathelyen.
0: Most pedig megyünk tovább Kelisszel. Ez a Milkshake 2026-os Bissensi, amíg szét a rádió egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Milkshake.

0: ez a rádió egy esti show, a Diszkosit Radio Show, Bárány Attila mixel, itt van Hamvai PJ és én DJ Junior is, és hát kérem szépen, még annyit akartunk mondani, hogy a szülinap érkezik az is, sőt, én most néztem itt a naptárt, nekem be van írva egy október 1-e. Én azt kérdezném, hogy van egy ilyen magánbuli, vagy valami ilyesmi, ami diszkosítás, és ide be van írva október 1-ére egyébként, hogy ebből lesz valami?
1: Semmit.
0: Tudunk erről valamit?
1: Az a céges buli, nem, ami tavaly is volt.
0: Igen, és ez ráadásul egy csütörtöki napra van beírva egyébként.
2: Hát figyelj, az én naptárom ezt nem mutatja, így jártál.
1: És azt tudod már, hogy a születésnapi diszkosít bulin kik fognak játszani?
2: Nem vagyok benne biztos.
0: És az be van írva a naptárban?
2: Az be van írva. Nagyon rendes. Egyébként október 24-én lesz diszkosít Legends, méghozzá Békés Csabán.
0: Igen, ezt tudom. Ez ideig oké.
2: Okay. Vagy nem úgy tűnt, hogy...
0: Nézek. De nekem egy október 1-e van beírva egyébként ilyen nagy dolmos mindegy céges bulira.
2: Igen, az nincs.
1: Mert a 24-enek is így beírva.
0: Nem, ez még szeptemberre.
1: Ja, azért, aha.
0: Itt október 1-e van.
2: Na, most, hogy ezt megfejtettük, merünk tovább a rádió, legyen az igazi mai slágerekkel. Méghozzá érkezik a folytatásban Billy Idol. Ú, de szerettem, nagyon jó, tényleg jó volt. Na mindegy, a Heroin című felvétele 2026-os Bissensőben, itt a Rádió 1-en. Well, I wish I was born a thousand years ago.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió, és búcsúzunk ma estére DJ Junior Bárányattal és jó magam Hambai PG. Személy szerint én azzal, hogy ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ma este érkezem egyből ide a stúdióból, Nyírádra, utána pedig Szombathelyen majd én kezdem ebben a hónapban az első diszkosít aktivizációt, és a vadonatúj luxus szórakozó helyről tessék csekkolni a videókat majd a TikTok csatornámon, ugye ez lesz az, ami a tervezettek szerint majd valahol Saint-Tropez magasságában fogja megnyitni a kapuit. Ez egy bárka.
1: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy most a gépgázal, hogy szoktam mondani németesen, egy nagy gázzal indulok, és Ferdődön állok meg, 23 órakor kezdek, egy órát pörgetek majd ott a helyi városi rendezvényen, aztán szintén nagy gázzal érkezem, de ott már lesz időm átérni fél kettőre, hiszen váltom Hambai PG-t a Diszkosít Legendsen Szombathelyen, és minden DJ Junioros, egy csomó új tartalom kikerült a DJ Junior videócsatornán a YouTube-ra, hogyha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be, én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!
2: Szlovákia, Komárno, Castello nyitóbuli, és aztán érkezem én is Szombathelyre. Ennyit a fellépésekről, holnap este 8-tól újra Diszkosít a Rádió 1-en, most pedig érkezik a 3 Minutes to Explain, Fed LeGrand, Funkerman és a Sharmonologic közöse, természetesen a 2026-os Beats & Shell-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Folyamatosan karban tartják a Vasiskanzen zsúbfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a Múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rozs szalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladata a szlovén ház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsúppal fednek le, tájékoztat a Szombathelyi Televízió. Különleges tárlat nyílt a zarkaházi Szili kastélyban. A nagykörösi révai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vas vármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái. A művek eddig egy nagykörösi magángyűjteményben kaptak helyet, most azonban hazatértek Szombathelyre. A megnyitón Tóth Kálmán képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Horváth Soma alpolgármester beszélt a gyűjtés értékéről. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jelivaráskertben álló Ambrózi Mikáczi István kilátót is felújítják. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piactól a Spájzon konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzója. A terítéken a polgári étkezési kultúra 19-20. Században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kulturált beszélgetésekről, egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027. január 31-éig látogatható. Hálaadó ünnepséggel emlékeztek meg a kőszegi református templom felszentelésének 30. évfordulójáról. A Csete György által tervezett épületet 1996. augusztusában adták át, azóta a helyi református közösség meghatározó otthona, tudta meg a Vármegyei Napilap. Több száz éves tárgyi emlékek kerültek elő a kiszáradt Gyöngyös patak medréből Vas Széchenynél. A Tóth Csaba festőművész és helytörténeti kutató által megtalált leleteket az örökségvédelmi szakemberek is megvizsgálták és megállapították, hogy azok a 16-18. Századból származnak. A tárgyakat jegyzőkönyvbe vették és a tervek szerint később Vas Széchenyben a helyi örökség részeként mutatják be, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet.
1: Termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world
1: is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati külön kiadásunkat, ami 4 órás. Imádni fogjátok ezt a mai műsort, ezt garantálom. A Loving Arms lemez játszóknál. Hello Andris.
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Kezdjük is el a... Nem a délutáni live mixet, mindjárt összeszedem magamat, hanem szedjük össze magunkat a World is Mine Radio Show-ra, mert hogy itt is van Gordótól a Loco Loco, amivel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem, Loving Arms.

Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the Wellness Mind Radio Show. At the turntables now.

0: David Guetta, a Fantasztikusok Együtt, ez volt a Shine a Rádió 1-en, a Furbiz Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és hogyha egy világsztár DJ, valamint egy fantasztikus pop előadó összefog, és készítenek egy közös zenét, hát abból csak is valami igazán jó sülhet ki.
1: Abból lesznek a Rádió 1-es lágerek, úgyhogy köszönjük Martin Garrixnek, valamint Ed Sheerannek. Repeat It következik tőlük itt a Rádió 1-en, a Furbiz Mine Radio Show-ban. Én megígértem nektek, hogy jó zenék jönnek, hát tessék, itt is van, úgyhogy szombatra felhangolódásra, valamint a hétvégére fel, mert Juhász Geri, valamint én, Loving Arms, Andris, itt vagyunk veletek végig.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1. És benne a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás. A Laughing Arms a lemezjátszóknál 10-ig, aztán jön még New Week, Antonio, és lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után Jamie Jones-tól. És nagyon szeretjük a következő zenét, ez egy vadonatúj dal, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét rá, óriási sláger lesz belőle az év második felében, egy norvég trió készítette.
1: Igen, ez egy nagyon jó dal, én annyira szeretem azokat a TikTok videókat, valamint Reels videókat, ahol látom, hogy tömegek tulajdonképpen ezt a dallamot dúdolják, tényleg annyira megjön a bulizás, az meg a Rádió 1-ben zenélés, ez a kedvem, hogy ezt el nem tudom mondani. Úgyhogy nektek is a hétvégéhez csináljuk a hangulatot, ezért hozunk nektek ilyen újdonságot is, úgyhogy itt is van Bauxolo Magnetic, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: vendégeket és új előadókat is. A Laughing Arms lemezjátszói mögött Tame Impala érkezik most, és a Dracula. Apropó Dracula, Andris, hiszel a vámpírokban?
1: Én hiszek. Tulajdonképpen én szerintem valamilyen szinten én is egy vámpír vagyok, mert csak sötétben tudok létezni, úgyhogy kicsit így éjjel fel is ébredek, úgyhogy én küszködök mindig az elalvásra, úgyhogy szerintem valahol minden DJ-ben van egy kis vámpírvér.
0: És szerintem ez rád hatványozottan igaz, konkrétan ugyanúgy nézel ki, mint mondjuk 6 éve. Ezt most halál komolyan mondom. De minden vámpír ugyanúgy néz ki évszázadokkal később is. Szívesen.
1: Meg nem láttad a hasamat, most pont kit akarja. A nyár azért erős volt, úgyhogy azért, de köszönöm a bókat. Igyekszem, pont azt mondom, hogy az éjszaka hibernál, úgyhogy nekünk a zene a vérünk, vagyis igen, ettől fiatalodunk. Na de itt is van Dracula, amivel tovább megyünk itt a Rádió Egyen, a Verizmen Radio Show-ban.

0: Just the Way You Are szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Laughing Gun szállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Élmény volt, mint mindig, úgyhogy nektek meg kellemes hétvégét. Szevasztok!
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Helyi kulturális percek.
6: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Folyamatosan karban tartják a Vasiskanzen zsúbfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a Múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rozs szalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladata a szlovén ház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsúppal fednek le, tájékoztat a szombathelyi televízió. Különleges tárlat nyílt a zarkaházi Szili kastélyban. A nagykörösi révai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vas vármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái. A művek eddig egy nagykörösi magángyűjteményben kaptak helyet, most azonban hazatértek Szombathelyre. A megnyitón Tóth Kálmán képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Horváth Soma alpolgármester beszélt a gyűjtés értékéről. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Mikáczi István kilátót is felújítják. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piactól a Spájzon konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzója. A terítéken a polgári étkezési kultúra 19-20. Században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kulturált beszélgetésekről, egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027. január 31-éig látogatható. Hálaadó ünnepséggel emlékeztek meg a kőszegi református templom felszentelésének 30. évfordulójáról. A Csete György által tervezett épületet 1996. augusztusában adták át, azóta a helyi református közösség meghatározó otthona, tudta meg a Vármegyei Napilap. Több száz éves tárgyi emlékek kerültek elő a kiszáradt Gyöngyös patak medréből Vas Széchennél. A Tóth Csaba festőművész és helytörténeti kutató által megtalált leleteket az örökségvédelmi szakemberek is megvizsgálták és megállapították, hogy azok a 16-18. Századból származnak. A tárgyakat jegyzőkönyvbe vették és a tervek szerint később Vas Széchenyben a helyi örökség részeként mutatják be, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Eső, zápor is jöhet, hétvégén lehűl az idő, 21-23 fokot mutathatnak a kijelzők, Szombathelyen és a térségben csapadék, jövő hét elejétől érkezhet.
2: Még megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, Nyúvikkal bulizunk tovább. Hello Nyúvik.
1: Bambolé. Bambolé. Na szevasztok, hello Geri mindenkinek, az összes Rádió 1-es hallgatónak, tessék szólni a szomszédnak, és indulunk. És hát Bambolé a helyett Bambolé-val indulunk, és Samboy PG és Roberto Vini bootlegében elkészült Alex Kenji felvétele, ami egészen nagyon dübörget itt a nyáron nálunk. Úgyhogy tekerjetek föl, jó szórakozást mindenkinek.

0: titeket a szombat éjszakáron. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1. És benne a Third Is Mine Radio Show, nyúlik a lemezjátszóknál, Lost Frequencies jön.
1: Lost Frequencies egészen jót hozott nekünk, és egészen újat, Live It All, csak az igazi mai slágerek között.

0: köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön idén nyáron a fesztivál szezonban. Óriásit ment mindenhol a világon.
1: Így van, én minden buliban pörgettem, és talán első köz voltam, aki a Rádió 1-en is elkezdte játszani. Imádtam az elejétől, az első pillanatok ezt veszte felvétel. Cassian érkezik, és a Come to Life itt a Rádió 1.

0: A Third is Nine rádió show szombat este. Nyúlik?
1: Geri, tedd föl a kezed, ha mened. Put your hands up. For Detroit. For Rádió 1. Úgy igazából innentől kezdve most már az egészen dübörgősre vettük a figurát. Aztán a végén nincs megállás.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezettje, sőt azóta már a szerzőtársa is ez a fiatal olasz szupertehetség. Ő volt Hypaton, az Out My Head-del, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mindjárt jön Antonio, New Week-nak pedig egyetlen darra van már csak ideje ma a lemezjátszók mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Egy nagyon-nagyon titkos 40-es szülinapra. Ó, ezt nem is volt szabad elmondanom. Mert hogy földről van szó, de úgyse tudjuk, hogy ki az. Nóri, nem. Na mindegy, szóval Norinak boldog szülinapot, az ő szülinapján fogok játszani, és onnan pedig megyek egyenesen.
0: Én addig elmondom Nórinak, hogy 40 után kezdődik az élet.
1: Igen, egyik teljesen kétségbe volt esve, hát de most ő ezt nem meri elmondani. Nórika, semmi gond nincs, 40 fölött is így van élet. Onnan pedig megyek Bábolnára, a Kukorica Fesztiválra. Úgyhogy csá, hello.
0: Nóri, olyan 1 millióan hallgatnak most minket.
1: Boldog szülinapot.
0: Isten éltessen, puszi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
3: Ladies and gentlemen.
2: Antonio.
4: Antonio.
2: World is Mine Radio Show starts now. World is
5: Mine. Mindenkinek Antonio is befutott, ő pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti, kezdjük el!
6: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Biztos észrevettétek, hogy újra óriásit megy a retro hangzás, de most modern klubköntösben. Így hát, amivel indulunk, az nem más, mint Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Seinfeld, a Switch Disco és Rehab Sleep Tonight, ez egy speciális Antonio remix volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban szombat este, ami pedig most érkezik az egyszerre régi és egyszerre új.
1: A dallamok a 2001-ben született Mary J. Blige felvételéből a Family Affair-ből kerültek elő. Már is érkezik James Hype és Volkoder újdonsága a 1, 2, 3 itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Ruby 69 és a Stardust Medley with Dust. Ez egy különleges idei 2026-os Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban természetesen maga Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden szombat este, ilyenkor 11 és éjfél között, és imádni fogjátok azt, ami most jön. Ez egy vadonatúj, dögös house zene. Nagyot szól.
1: Amikor a brit house elit összeáll, abból csak valami igazán ütős dolog születhet. Clooney és Prospect közös klubimusza pontosan azt adja, amit a címe ígér. Engedd el magad, jön a Free Your Mind, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

David Guetta és a Third Is Mine, a Third Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Néhány percig még Antonio a lemezjátszói mögött, a Cats and Dogs érkezik most és a Fired Up, aztán pedig éjféltől a lemezjátszók mögött Jamie Jones. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

is Mine radio show starts now. The world is mine. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek! Jamie Jones guest mix-e jön a következő egy órában. Az első dal a Mighty Dubcats és Just Another Groove.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Birdies Nine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét, sziasztok!
1: A Birdies Nine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a guest mix is rendben volt. A mixek egyébként a World is Mine-ból kereshetők hamarosan a radio1.hu meg az applikációnkban. Az igazi mai slágereket pedig hozom megállás nélkül most Lady Gaga jön a The Dance-el, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na gyerünk,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nem sokára fél kettő lesz kellemes éjszakát. Ha valakinek melóznia kell, és hát azért vannak néhányan, azoknak kitartást, aki viszont bulizik, élvezze. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. Most például arra gondoltam, hogy egy aránylag frisset Shakirától, aki nagyon sokat énekelte ezt ezen a nyáron, a Die Die,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy ő pedig Robin Schulz, aki már 12 éve a zenei vonalában. Nagyon sokszor jelölték már Grammy-díjra is, ezen kívül pedig nyert egy csomó európai zenei díjat. Hát, mert ilyen jó dalokat csinál, mint ez a vadi új Robin Schulz, Better Times, már indul is a rádió egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk, pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig mindent megnyer, amit az idei Rádió 1 konténer rejt, hétfőn pedig a Corvin Plázánál várunk mindenkit extra kulcsokkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi